Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Szóval 80-as években a játékok és ugye a Matchbox, amit én imádtam gyerekkoromban, az is szomorú történet, hogy két hajdani iskolai katonatárs eldöntötte, hogy csinálnak ilyen játékot 47-ben. Igen. És a 80-as években csődbe ment, és egy ázsiai vállalat vásárolta meg, és hogy a Made in England felirat szépen lassan átalakult Made in Macau.
4: Hát igen, de egyébként, egyébként ha angliai maradt volna a cég, akkor is átmentek volna Ázsiába. Tehát azért
3: hát amúgy igen,
4: de
3: átmentek volna.
4: Az az igazság, hogy a Matchbox, az ugye honnan ered a neve, onnan, hogy olyan autókat kellett gyártani, amik egy gyufás dobozba belefértek. Abban az időben nem akkorák voltak a gyufás dobozok, mint ma. Ezt gyorsan hozzá kell tenni, nem nagyobbak.
3: Aha.
4: Úgyhogy ebbe bele kellett, hogy férjen egy kis autó. Ezért hívták úgy, hogy Matchbox. És akkor a szabály az volt az angliai iskolákban, hogy nem lehetett vinni játékot, hanem egy kb. Gyufás doboz méretű játékot lehetett csak vinni. Volt egy ilyen szabály az iskolában. Na, és akkor ők ezt így összekötötték, ilyen marketing. Marketing zsenik voltak.
3: Hát amúgy igen.
4: Kitalálták, hogy akkor legyen Matchbox.
3: És hát játékautó, könyörgöm.
4: Ma Matchbox ugyanúgy a Hot Wheels tulajdonában van egyébként, de vagyis a Mattel tulajdonában van. Azt hiszem a Mattelhez tartozik a Hot Wheels, de mindjárt leellenőrzöm.
3: De én ezt, én ezt az egész autót
4: tehát
3: nem
4: ez egy
3: értem.
4: Tipikus példája annak, hogy hogyan vásárolta fel a Mattel a konkurenciát. Tehát most már náluk van a Matchbox, és náluk van a Hot Wheels, és a Hot Wheels az népszerűbb ma már, ez régen nem így volt.
3: Igen, nagyon népszerű.
4: Hot Wheels az kicsit az a valóságtól elrugaszkodott verziói az autóknak, a Matchbox pedig a pontos mása.
3: Hát igen, és akkor tudod, ez olyan érdekes, mert én kaptam annak
4: ez
3: idején
4: a különbség.
3: Kaptam ilyen Hot Wheels, nyilván, hát tudod már nálunk.
4: Nincsenek jelleg... spoilerek, meg nincsenek festések a Matchboxokon.
3: Nálunk minden meg lehet vásárolva, amit meg lehetett vásárolni. Természetesen Before It Was Cool, hát amint megjelent a Hot Wheels pálya, meg aminek
4: hát
3: persze már volt.
4: Azok nagyon menők.
3: Meg a Hot Wheels autó, meg az olyan Hot Wheels autó, aminek két oldala van. Vágod azokat?
4: Igen, igen. Jobb, hát meg tudod, melyik a nagy dobásuk az volt a színváltoztatós, a vízre a színváltoztatós Hot Wheels.
3: De tudod, mi volt az érdekes, hogy én akkor nem értettem, hogy anya amúgy mi ez a Hot Wheels.
4: Uh-huh.
3: Ő akkor nem tudta nekem valószínűleg, hogy mit
4: jelent?
3: Apát fürított, hogy ez mennyibe kell. Mi az, hogy mi az a Hot Wheels? Mert a Matchbox ment. Hát nem a,
4: jó,
3: nem
4: a Matchbox
3: a, meg a Majorette.
4: Majorette, az van ma is.
3: Van? Létezik?
4: Nekem a kisfilmnek van egy Majorette, kapta ajándékba.
3: Ne hülyeskedj.
4: Egy olyan Majorette, Svédországban élő szabadkai barátaink, és ott kaptak céges, képzeld el, olyan Majorettet, rendőrautót. És az olyan, hogy a szirénázik, azt kinyitod, annak a hátsó részét. Tehát ez
3: nagy?
4: Egy gyönyör, hát kb. Ekkora.
3: Ez az nagy?
4: Tehát nem nagy, tehát nem...
3: Hát ez egy 20
4: nem,
3: centi.
4: 15 centis, igen. És
3: nem mindegy, ugye?
4: Nem. És a Majoretteknél ez egy ilyen limitált valami, tudod, ilyen
3: limitált
4: svéd rendőrautó.
3: És Totyinkónak ez van most?
4: És lehet, igen, van neki.
3: Az igen.
4: Hát ő játszik ezzel is, azzal is, de nagyon szereti ezeket a Hot Wheels pályákat. A gyerekek szeretik, úgyhogy ez nagyon megy.
3: Neki hány Hot Wheels pályája van?
4: Pályából van, egy van neki, egy ilyen kilövős, meg van egy ilyen kis dino, aminek igazából semmi funkciója nincs, csak a fejét így a nyelvével ki tudod támasztani az állkapcsát. És akkor, hogyha hátulról belemegy az autó, akkor lecsukja a száját. A
3: igen, nektek még a falon nincs?
4: Nincs még a falon, remélem nem is lesz. Remélem nem
3: nekem
4: is lesz.
3: Az nagyon tetszik.
4: Hát igen, csak ez rengeteg helyet elfoglal, a gyerek meg megunja. Tehát nem tudom, tehát nagyon nagy fanatikus.
3: Meg a gyerek mindent megun, milyen mondat volt ez
4: az apukák, azok maguknak szerelik fel ezeket a falakat szerint.
3: Hát, jó, hogy. Apám, van olyan lift, érted, láttatok már ilyet? És akkor falon van, érted? És akkor az unokatestvéremnél megy a falon, én is játszottam vele, normális, oda se engedtem a gyereket, mondtam, tűnés innen. És megy az autó fölt a falon, és akkor így a lift átviszi a másik pályára, ami lejjebb van, nem tudom hány szinten, és akkor megy tovább. Zseniális.
4: Nem minden autóval működik ez egyébként, vannak ezek a nagyon áramvonalas, meg nagyon könnyű autója Hot Wheelsnek.
3: Igen.
4: Ami direkt ilyen racer kategóriások. Általában azokkal mennek ezek a pályák, mert vannak nekik ilyen szélesebbek is, meg hát vannak az ilyen jeepek, és azokkal azért annyira nem megy ez. Tehát megvan, hogy melyik autóval a tuti.
3: Ó, így az egyik hallgató, hát az, hogy a Burago is elég jó kis autókat.
4: Igen,
3: gyárt,
4: a Burago is, a Burago is, persze. Az ugye az egy, azt hiszem, hogy olasz cég.
3: Mai napig nagy szerelmem, mindig elmondom, hogy nekem van.
4: egy burágon volt egy valami rally autó. Azt is apukámtól kaptam, amikor gyerek
5: mennyire
4: volt,
5: jó az. Megvan még, vagy szétcseszted?
4: Szerintem megvan még. Lehet, hogy valamelyik dobozban van.
5: Nekem van, ugye őrzöm őket, mint a szemem fényét, és a lényeg az az, hogy bármikor, amikor, mert nekem az mindig ki van rakva dísznek. Majd veszek hozzá még különben, tervezek. Láttam, hogy van ilyen, van nálunk ez a, hát igazából ki van a kupu, ilyen prodájem, uh-huh. És vannak ugyanilyen megőrzött darabok, és akkor majd csinálok egy kollekciót. Bármi, amikor eljön hozzám valaki, aki férfi, akkor mindig az a reakció, hogy bejön a házba, neked vannak ilyeneid. Neked, és mindenki átmegy megint gyerekbe. De hát ugyanez van nálad, hát én emlékszem, hogy nálad a régi lakásba, most már ami régi lakás, ott bementem, és mindig megcsodáltam azt a rózsaszín Cadillac-et.
4: Igen, az, igen. Nem tudom, az Cadillac? Szerintem az egy Chevrolet Bel Air.
5: Hát most egyébként. Ezt te jobban tudod, most én érted.
4: Igen,
5: én,
4: az egy Chevrolet Bel Air, van akkor, egy ilyen.
5: Bocsánat, tekerőfica. Mindig megcsodálom azt a rózsaszín Chevy Bel Air.
4: Igen, igen. Van egy rózsaszín.
5: Nem Cadillac van, Chevrolet Bel Air.
4: Igen, igen. Tehát van. Hát jó, csak ha már pontosan szépen. És a hát van egy rózsaszín, van egy babakék, meg egy piros egymás mellett.
5: Van ilyen kollega? Én össze sosem vettem.
4: Három darabban egymás mellett. Polcomon.
5: Milyen retard vagyok én. Annyira vonzott az a rózsaszín, hogy nem vettem észre.
4: De az a legmenőbb a rózsaszín.
5: Ja, az tényleg nagyon menő.
4: Az a legmenőbb.
5: Úgyhogy a kis autó az nagyon fontos a gyerek életében, meg mint kiderült nekem is a felnőtt életemben. Bár én megfejtettem magam egy vicc következtében, amikor azt hallottam, hogy mondja így a, kérdezi az anyuka kisfiát, hogy te most szeretnél lenni majd, ha nagy leszel. Azt mondja, ha felnövök, én motoros akarok lenni. Azt mondja, a kettő nem megy együtt. Sok mindent, ez igaz. Én arra jöttem rá, hogy ez igaz. Ez igaz, ezt is szeretem, hogy mai napig a kis autókat is, meg a mindenféle játékot. A Legóval is így vagyok, de azt nincs hova raknom, az igazság.
4: Csak még egy gondolat a burágóról. Olaszország volt a központja. Egyébként most jutott eszemben, hogy itt Szabadkán a Palicsi úton nagy bevásárlóközpontokban árulnak is burágot, és rendkívül nagyon drága. Tehát ilyen, hogy három ilyen kis autó kerül mondjuk 1500 dinár. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, szerintem drága. Na mindegy.
5: Minőségét.
4: De minőség, tehát burágó.
5: Igen. Szóval a másik az pedig a Lego. Erről mondjuk a Legóról külön beszéltünk egy csomót, úgyhogy ezt most én nem hoznám vissza. Annyi, hogy ugye alapvetően nagyon érdekes, hogy kétféle ember van, aki szereti, amikor a Lego össze van cseszve, meg van az, aki szereti, amikor össze van rakva. Én egy picit inkább az voltam mindig, aki szereti, ha össze van rakva. Tesómat azt szeretem, amikor szét van cseszve, és azt csinál belőle, amit akar.
4: Igen,
5: most ez,
4: én nem vagyok ez a típus, hogy azt csinálok belőle, amit akarok. Én nagyon szerettem, én kétfajta típusú legót szerettem. A gyerekeknél is most már irdatlan rengeteg fajta legó létezik. Tehát ezek a témákra gondolok, a Harry Pottertől kezdve. A
5: Lego Ninja.
4: Ninja Go, meg Ninja. Tehát hogy rengeteg van, nem is lehet ezt követni.
5: Van.
4: De az biztos, hogy a legóknál ugye vannak ezek a dobozok, amik tele vannak legókkal, mármint kockákkal, és akkor abból azt amit akarsz.
5: Van.
4: Nekem a kalóz voltak a non plus ultra, tehát én kalóz, Lego, forever.
5: Kis kalóz gyerek voltál?
4: Én nagyon imádtam a kalózokat. Odáig volt. Nem tudom, hogy vannak, szinte most már nincsenek kalóz legók. Nincsenek. Meg a középkori lovagok. Szóval akkor még nem volt Harry Potter, meg Jiu-Jitsu, meg Ninja Go, meg nem tudom, akkor még csak volt kalóz, volt űrhajó, rendőrautó, vagyis ilyen város, ugye ilyen city. Meg volt a, nem tudom, középkori lovagok. És akkor ez
5: az
4: így
5: a durva, hogy nekem volt ilyen űrállomásom, meg mit tudom, minden hülyeség, de nekem a kedvencem az volt egy rendőrhajó, az nagyon, nagyon stram, ez az ilyen patrolhajó, tudod, ami megy, Coast Guard, Police, meg a tudom, mi volt, ja, meg volt ez a testvonnak, és nekem is volt egy ilyen safari autó.
4: Na.
5: Jeep, amortizőrökkel, meg minden működött. Így mit a nyomkodni neki, érte minden. Lehet, fantasztikus dolgok, ezek tényleg megőrülsz. Uh-huh. De itt, amikor még arról beszélgettünk, hogy játékok, akkor most két irányba mehetnénk el. Igazából az egyik vonal az, hogy kint mivel lehetett játszani, és most gondolok arra, hogy görkorcsoly a gördeszka bicikli, a másik oldal pedig bent lehetett játszani, mert hogy ugye, mikor gyerekek voltunk, akkor Commodore 64 volt. Ami mondjuk én is sokat játszottam, mert a haveromnál, a Rolinál a szomszédban volt, és akkor azt ott lehetett abálni.
4: Bírtad abalni.
5: Nálunk érdekes, mert nálunk apu vett, és Kao nem tudta rákötni a tévére. Létezik, hogy ezt eljátszotta, csak hogy hazahozott egy Commodore-t, hogy Kao nem lehet bekötni, és akkor lenyugodtunk.
4: Nézd, a Commodore 64, a Commodore 64 az egy külön világ volt, tehát annak volt egy közösség, aki ezt nem volt az egyszer, nem plug and play dolog volt ez.
5: Ja,
4: nem olyan. Tehát azért ott ismerni kellett kicsit a csinyát, binyát a dolgokat. Össze kellett kötni tévével, meg volt, hogy akkor ott van az a videó, vagyis az a kazettás lejátszó egység, amit be kellett tudni kötni. Egyébként a Commodore 64-nek az első kiadásában például maga az áram adapter az például rossz volt, az hajlamos volt leégni, tehát hogy voltak, aztán annak jött egy javított változata. Aha. Én követek, hát egy YouTube-on ismerek egy fickót, akinek
5: szóval az egyetlen arról fogunk beszélgetni, mit kell bent csinálni.
4: Nem, hát most a Commodore, felhoztam a Commodore.
5: Persze.
4: Követek a YouTube-on egy fickót, aki Commodore-okat gyűjt. De ilyen, hogy szemetes kukákból szedi össze őket. Kimegy lakótelepekre, lát egy hirdetést, lát egy, nem tudom, és ő szedi össze, tehát akkora rajongás van benne.
5: Bele?
4: Hát rakja, próbálja őket működésre bírni.
5: Igen.
4: És akkor van, mit tudom én, 6 alkatrészből összeállít egyet. És egy rendes rendszer.
5: Hát valószínű, hogy ez ma már katasztrófa. Tehát jó, van, nem baj, van ez így. Hát sok mindennel járunk. Most nekem folyamatosan jön ki. Hirtelen azt gondoltam, hogy meg kell vennem, de aztán rájöttem, hogy nem. Tudod, úgy néz ki, mint a Nintendo, az a nagyon régi Nintendo. Tudod,
4: melyik
5: Zoli?
4: A...
5: Hát az a, nem tudom, az, amit ő fogsz a kezedbe. Lehet.
4: Vagy mi,
5: tudod,
4: mit fogsz a kezedbe?
5: Az átlag ember nem ismeri ennyire. De
4: tudod, ismeri.
5: Amit fogsz a kezedbe.
4: Most mire tudod, az a Game
5: Boy.
4: Aló
5: gombok vannak fönt.
4: Az a Game Boy.
5: Az gúgyák a Game Boy?
4: Hát aki,
5: az nem is Nintendo?
4: De.
5: Ja, úgy jelenti, hogy Nintendo Game Boy.
4: Ez a minden idők legsikeresebb kézi konzolja.
5: Az szóval úgy néz ki, Game Boy. Szóval úgy néz ki, mint a Game Boy. És van benne, azt hiszem, hogy 150, vagy tök mindegy, mennyi ilyen régi játék.
4: De az cartridge-el, nem?
5: Tehát Zoli, kérlek szépen, ez nem eredeti, ez valami lópimpi.
4: Ja, érte. Akkor nem Game Boy.
5: 400 dinár.
4: Hát akkor nem Game Boy.
5: Nem nagyon figyelsz te. Mondom, úgy néz ki.
4: Úgy néz ki.
5: Érted? Van benne 150 játék, nem kellett, és nem menj bele résztek, mert most adtam neki egy olyan témát, amit érted, ő éljen. És akkor 4500 nára megvizsgálsz, és játszasz régi játékot. De aztán rájöttem, hogy nem akarjuk játszani régi játékokat, azok rosszak.
4: Tudod mi? Az a baj, a régi játékokkal, és őszintén szóval én nagyon-nagyon vonzulom a régi játékokhoz, mert azokon nőttem fel. De hogyha te ma azokat bekapcsolod, az idő annyira megszépíti ezeket.
5: Megszépíti, igen.
4: Vagy mint így a nosztalgia, tudod? És akkor úgy emlékszel vissza, hogy jaj, de jó volt. És akkor elindítod, és így nagyon rossz.
5: Most ne haragudj, hogy mikor volt utoljára, mikor az még játékokat CD-re írták ki? 20 éve? Vagy nem tudom mikor.
4: Hát 90-es évek vége, 2000-es évek eleje.
5: Kaptam egy ilyet, hogy Best Retro Games.
4: Yeah.
5: Nem tudom, ami 1000 Best Retro Games.
4: Rajta volt a karatéka.
5: Nem tudom, hogy ilyen rossz játék, így beraktam, mondom, Jézusom, mondom, mindent újra játszok, és elkezd játszani, és mondom, ez nem jó, mondom, jön a másik. És mondom,
4: látod, erről beszélek, érted?
5: És rájöttem, hogy húha, hát ez akkor jó volt. Mondjuk én el tudom képzelni, mondjuk most így játszanám a prehistorikot, amit annak ide játszott, nem szabad, ugye? Prince of Persia 2. Tudod már. Tudod már.
4: Pedig ezek jó játékok, és ez a maga
5: tudod,
4: idejében
5: mi volt
4: ezek,
5: a kard?
4: Ezeket nem tudtad abba hagyni.
5: 4 pixel de volt
4: nekem
5: egy kard.
4: Azért, nekem azért van olyan,
5: nem amit... is volt egyenes.
4: Van olyan. És akkor azt fotorealisztikusnak láttuk. De nekem azért mindig van abban olyan játék, ami abból az időben származik, mi és nem tudod abba hagyni. Nem, a Doom például.
5: Ja.
4: A Doom. Hát a Doom 1-2, az... és akkor azt fotorealisztikusnak láttuk. De nekem azért mindig van abban olyan játék, ami abból az időben származik,
5: mi
4: és nem tudod abba. Nem, a Doom például.
5: Ja.
4: A Doom. Hát a Doom 1-2, az nekem... That's the shit.
5: Most is játszod.

0: le a kalappal a
1: adó.
0: Romero-ék.
1: Hogy álltál biciklikkel?
0: Volt egy kis, volt egy BMX-em, meg volt egy anyukának, volt egy rózsaszín női bicikli.
1: Azt a bátor?
0: Nem, de mondjuk azon tanultam biciklizni.
1: Tényleg?
0: És aztán kaptam egy BMX-et. Narancssárga, okkersárga volt.
1: Oh, mi ezek voltak a kerekei? Fekete vagy
0: fehér? Erre már nem emlékszem, milyen színű volt. Tudom, hogy ilyen sárga színű volt, ilyen rikító sárga volt, sárga volt a váza.
1: Akkor te de nagyon komoly, te ott a város központban laktál,
0: akkor
1: te ott mentél.
0: Hova mentél? Itt a Túj utca és a kb. Piacig, meg Palicsra mentük apukámmal.
1: Komolyan? Az zsír különben. Az érdekes különben ezt, tudod, hogy milyen biciklije volt anyukádnak, mert igen. Most, hogy mondtad, nekem előhúzta egy régi emléket.
0: Hát egy női biciklije rózsaszín az volt, ez mindig ott állt nálunk a garázs előtt azért.
1: Én azt hiszem, hogy voltak azok az olyan félbehajtató biciklik, tudod, az ilyen, mint egy mini bicikli, úgyhogy félbe lehetett hajtani, és akkor ilyen arany, sötét aranyszínű biciklije volt a faternak, én azt tabáltam.
0: De hogy félbe lehetett hajtani, volt ilyen
1: biciklije? Hát persze volt lent valaki, lehetett valamit, nem tudom, valamit, és akkor félbe lehetett hajtani. Nagyimnak is ilyen volt, szerintem narancssárga. Tehát ezek a régi biciklik, Jézus Isten, ezek a biciklik is úgy megváltoztak. Nekem van egy tök jó biciklim. 2018-ba, jó mondom?
0: Igen.
1: Dehogy 2008-ba.
0: Ez most volt 2018.
1: Vettem, 2008. Jöttem hozzá a turnéból, volt nálam pénz. Uh-huh. Mondom, veszek egy biciklit. Hája.
0: Mondok ott, hogy mit vegyünk, drogot vagy biciklit.
1: Nem mondom, hát de most mondom, nem mindig drogot vegyek, hülyéskedek, ne? Vagy akkor veszek egy biciklit. Na mindegy, és akkor az a csúcs, tudod, alumínium, meg minden abban. Hát ami akkor modern volt 100 éve, érted, azt megvette. És akkor most rájöttem, hogy most már annyira megváltozott egy új bicikli, már másképp néz ki a váz is, meg minden tiszta, ez cringe egyszerűen az én biciklim. Úgyhogy nem tudok mit csinálni vele. Egy teljesen jó bicikli, full alumínium, full, hát de mennyi? Hát nincs is értéke. Most adjam oda valakinek 100 eurói? Vagy 150 euró? Mennyit ér egy bicikli manapság? Könyörgöm. Nem is tudom. Mikor egy új biciklit veszel, mennyit veszel új biciklit?
0: Nem tudom.
1: 400 eurói biztos veszel már jó biciklit. Vagy legalábbis egy elfogadható biciklit. Szóval akkor most én mit tudok érte kapni? Na mindegy. De én arra vagyok kíváncsi, hogy rád nézek, neked biztos volt gördeszkád.
0: Volt gördeszkád, nem tudtam gördeszkázni, de volt gördeszkád.
1: Én se, de nekem is volt, de én se tudtam.
0: Volt egy ilyen, centáráruházas, volt rajta egy koponya, főleg a koponya miatt vettük.
1: Zsír. Az komoly különben, tényleg.
0: Fontos volt a koponya.
1: Há, igen. Én nem emlékszem, hogy az enyémben mi volt, de volt gördeszkám, meg volt a komoly próbálkozásom a görkorcsijával. Teljes bukás.
0: Na, az nekem nem volt.
1: Azért, mert nem vagyok Daredevil, én próbáltam legyőzni a félelmemet, de nem ment. Ez úgy nézett ki, hogy akkori, amikor görkoriztam már, akkor nálunk a gyönyörű teniszpálya, az át lett alakítva, ami katasztrofális hiba volt, át lett alakítva a skateparknak.
0: Ajjaj.
1: Azért katasztrofális hiba, mert egy csomó minden le lett fúrva. Ami idővel, tudod, belefolyik a víz, jön a fagy, szétcseszi a teniszpályát. Uh-huh. Na mindig. Uh-huh. Ez már ilyen. És akkor én olyan például megindultam az ugrató felé, a műanyag gőkorcsolyámmal, így csaká, tudod, olyan hangos volt, hangos volt nagyon, és akkor így mész, és akkor az utolsó pillanatban megijedtem, és akkor átestem az egészen, tudod. Ez az én nagy karrierem a gőkorcsával.
0: Szögre akasztottad utána.
1: Többiek, tudod, ugrottak, megfogtak a lábukat, tudod, még én, csak át tudtam esni rajta. Hát jó, ez is valami, na hát, Jackass-re jó lett volna.

0: jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Ugyanez a hallgató küldött korábban egy jó videót egy WC-ről. Ezt láttad?
1: Ha hogy ne, én voltam műsoron.
2: Te voltál.
1: Vágodjanak mi a sztoria?
2: De ez hol, Szabadkán van?
1: Azt nem tudom, csak beszélgettük valami fürdő dolgokról, és mondta, hogy akarjátok-e látni, hogy milyen az 5000 eurós WC? Hát mondjuk akarjuk látni. És akkor elküldte ezt a felvételt, és akkor ez, én most így már nem emlékszem, hogy ez miket.
2: A lábát, leszem, hogy... ha beteszed a lábad alá, akkor felnyílik a teteje a WC-nek.
1: Igen, meg van ez a beépített bidé.
2: Igen. Jó, persze, ezek rettenetesen drága WC-k, amikben van építve a bidé.
1: Szóval ez ilyen. Ezek de hát én nem is láttam ilyet, hogy valaki kínálatban nekem kínált volna-e. Ez még nálunk mindig nem olyan, mint a jó napot.
2: Most a karnúsa lennél, akkor mindjárt ide vezetnek.
1: De most várjál, most nem feltétlenül az 5000 eurósról, hanem ez, hogy be van építve ez a bidé. De igen, egy dolog valami, amit nem gondoltam volna sosem, hogy meg fog történni, ez pedig az, és most elnézést, aki tényleg követ minket, az tudja, hogy én egyszer erre már rámentem, de amikor a Brastió Zori mindig mesél valami érdekességet, és akkor mondta nekem egy nap, hogy itt a műsorban, hogy hát igen.
2: Rimlessről fogunk beszélni. Garantált, a Rimlessről fogunk.
1: És akkor mondja, hogy hát igen, a WC Rimless. És akkor még megálltam, mondom, mindig jön valami újdonság, mondom, mi az a Rimless WC, és akkor nincs széle. Nincs a WC-ek széle.
2: Pereme, belső pereme.
1: Mondom, de miért nincs pereme? Hát mert az higiénikusabb. Abszolút nem érzem át, de mit tudom.
2: Igen, ezt éreztem rajta, hogy ezt én nem érzel át.
1: Nem értem, mert ott van az olyan...
2: Évtizedek legnagyobb WC-s fejlesztéséről beszélgetünk.
1: Azért, mert hogy van benne, lehet venni azt az olyan, úgy néz ki az üveg, mint a kacsa, amit oda benyomsz alulra, és akkor megnyomod, az kész. Igen, hát tiszta, nem? Na mindegy, és akkor mondom, hogy megy a Rimless WC, hát akkor megvan, hogy lejön a víz, és akkor megkanyarodik a víz az oldalán, és akkor leviszi a cuccot.
2: Whirlpool!
1: Tudod, és akkor mondom, de hallgatom, őszintén megmondom, hogy hallgatom a Brastiót, ismerjük meg egymást, és akkor tudod, így műsorban így mondom, hogy oké, nagyjából elfogadtam,
2: tudod,
1: magamban csak ilyen mondom, hogy nem tudod, így jó, már mit tudom én. Elmúlt 3 hónap megrendeltem a Rimless WC-t. Te rohadnök! Te rohadnök!
2: Bevettél is, így mondtad biztos, hogy jó, van ez a Rimless WC, de nekem ez nem kell, mert ez hülyeség, és akkor néztek át, hogy te normális.
1: Igen.
2: Te normális vagy. Ma már csak ilyen van.
1: És akkor csak mondtam, hogy Brastiózoli! Rimless WC, mutattak egy újabbat.
2: Na.
1: Nem tudom, ezt meséltem, valami turbo Rimless, nem tudom mi. Aha. Ugyanúgy nincs széle, de oldal van egy ilyen, mint egy nagy luk van így bent az WC. Az, mikor egy kilövi a vizet, így kimegy. Hát mondom, ne.
2: Mindent lemos. A legmakacsabb szennyeződéseket is.
1: Tehát tényleg az már milyen, hát nem is tudom, hogy voltam valami vonatban, azt hiszem. Ott volt ilyen nézésem,
2: hát azt tudom, az jó, azt mondtam
1: hát én. És abban valami vákum WC-ban.
2: Igen.
1: Megnyomod, és nem is tudom már, hogy víz van, csak így, zsup, és eltűnik a cucc.
2: Igen.
1: Nincs többet. Lehet, hogy nem is kinyílik.
2: Hasonló van a repülőkben is, de
1: kitörli a... Én oda nem mertem elmenni soha.
2: De mondjuk a repülőgépekben képzeld, milyen jó lenne, hogyha ezt mindig így kitolnák a gépből. Tehát így...
1: Nem tolják ki. Mindenki ezt mesél nekem. Ki engedik ott fönt? Nem engedik ki. Vagy ki engedik?
2: Lakóterületet adott, itt esztek a teraszon, és így szűjjek bombázásra. Pár ezer méterről. Jó van, de ez van.
1: Tudod, ma már mondtam már, hogy vasárnap 16 óra 45-kor nem szabad ebédelni, vagy akkor jön az A380-as pont felettünk. De hát, hogy...
2: Igen.
1: Ja, Istenem, ez nem így működik.
2: Csúnya lenne.
1: Nem működik. Különben mindig ezt mondják az ilyen hajókor, és kiengedik a... Hát nem tudom, lehet, hogy kiengedik, de mondjuk azért normál ember, mondjuk mi most elmenik vitorlázni, akkor azt nem engedik ki. Meg van az ára, jön az ember, van ilyen szippantós. Ez a dolga.

0: Pannon reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
0: Na hát akkor régi mesterségek kvíze jön. Mennyire tudjuk vajon a régi mesterségek közöbbi, hogy merre, meddig. Hát bele is vágunk?
2: Jaj, várj, megnyitom.
0: Jaj, Zolikám, hát le vagy maradva. Mi történik?
2: Megnyitom.
0: Zoli.
2: Még nyílik.
0: Zoltán.
2: Tudtok még várni egy keveset? Indítás.
0: Zoltán, ő egy profi műsorvezető.
2: Na gyere.
0: Elindul a megszólalás, és sehol sincs még. Nem baj. Melyik a helyes? Ki mit csinál? A bodnár az faedényeket, hordókat, a bognár pedig keréket, szekeret? Így írja, keréket. Vagy a bognár faedényeket, hordókat, a bodnár keréket, szekeret. Hát ez ugyanaz.
2: Keréket.
0: Mi a különbség?
2: Hát fordítva, érted?
0: Ja, bodnár meg bognár.
2: Igen, igen, megzavartak a betűk, mi? Igen, ez a magyar nyelv.
0: Igazából az, hogy a bognár mit csinál igazából, faedényeket vagy szekeret, ez a kérdés. Szerintem a bodnár az, aki a faedényeket csinálja.
2: A bognár
0: a
2: meg a
0: bognár
2: kereket,
0: csinálja
2: meg a
0: kereket.
2: Jó, hát én hallgatok rád, puskázom egy picit most. Meg se lehet jelölni, jaj, megjelöltem.
0: Hát de nem tudjuk, hogy melyik a helyes válasz?
2: Még nem.
0: Hanem a vég... Zoli, te nagyon jó kvíz tettél be azért, tényleg, az apád fülét.
2: Írjátok már, segítsetek, hogy mi a...
0: Na jó, majd akkor a végén kiderül, hát ez nagyon jó lesz. Kinek a szerszáma az ár? Dróthúzó vagy csizmadia? Mi az a dróthúzó? Mi az? Olyan volt?
2: Mi az az ár? Mi az a csizmadia? Ez eddig abban a hitben voltam, hogy ez csak egy vezetéknév.
0: Igen,
2: nem tudtam,
0: hát
2: hogy az
0: ismerjük a népdal énekesnőt, az Annát. Ő igen. A csizmadia. Mondjuk
2: ár
0: az...
2: legyen a dróthúzói. Én az
0: de mi az, hogy dróthúzói? Volt a kerítéses? Vagy,
2: hát
0: vagy,
2: mondjuk, igen. Én így képzelem
0: előtt. De legyen.
2: Na nézzük. Talán a végén kilistázza, bízzunk benne, hogy
0: hát
2: akkor mi volt a jó,
0: majd
2: mi nem. Mit készít a gelencsér? Cserépedényekre tudok tippelni.
0: Köcsögös?
2: Ez igen. Fakisbútorok a másik lehetőségünk.
0: Ez eleve hülyeség. Mi az, hogy fakisbútor?
2: Gelencsér, vagy inkább gölöncsér, ugye mifelénk inkább így,
0: igen.
2: Így lehet cserépedény hallani. Cserépedény, oké, B-t jelöltük meg.
0: Utána.
2: Hirdetés átugrása.
0: Na, ez könnyű. Milyen állatot őriz a kanász? Disznót vagy birkát? Disznó. Disznó kanász.
2: Most nem akarok hülyeséget mondani, hogy nincs ilyen, hogy kondász.
0: De van.
2: Hát az a disznó, nem? Mint nem olyan, ami a disznó, hanem ő űrzi, vigyáz a disznókra.
0: Hát ő abálja a disznókat.
2: A kis testükre. Igen.
0: Várj.
2: Te olvasatod van.
0: Hát gondolom úgy, hogy merre menjen. Tud. Kanász. Azzal, hogy elkanászosodott. Tudod ezek, ugye?
2: Kanász. Elkanászodik valaki.
0: Igen, de az nem segít nekünk most nagyon ebben
2: a szituáció. Kondász a disznós. Birka a kanász, nem?
0: Birka.
2: Mert a birkákat őriz. Nekem legalábbis ez a logikám, én azt jelölöm meg. Nem muszáj neked
0: birka
2: is.
0: Birka pásztor?
2: Aha. Kanász, kondász, disznókra vigyáz, most írta Ati. Hát
0: jó,
2: akkor
0: most már megjelentük a B-t mindegy.
2: Mindegy most már.
0: De különben Ati általában rosszakat szokott mondani, úgyhogy lehet.
2: Igen. Igen.
0: Na.
2: Kinek az eszköze a gereben?
0: Apát, az a gerebje, nem?
2: Kötélverő vagy kádár?
0: Kádár hordókat csinál, ezt tudom. Kötélverő?
2: Nem, a kádár az a János.
0: A kötélverő, az mi lesz? Segítsetek már, ugyan már annyian hallgattok, mi írjátok meg.
2: Nehéz.
0: Hát, mi az, hogy kötélverő?
2: Gyorsan
0: oda megy a köteleket, gyere ide apád, fruit. Így? Nem tudom, nem, ez
2: gereben
0: annyira idegen, hogy...
2: Legyen, hát nekem az ilyen kötélverős.
0: Nekem olyan kádáros.
2: Kádáros? Jó, én kötélverőt jelölöm meg.
0: Mit csinál a tímár? Várj, ezt már hallottam.
2: Tímár, az a...
0: Szerintem az bőrös.
2: Bőrös.
0: Ugye?
2: Igen.
0: Kikészíti a bőrt, résztárgyakat készít.
2: Idegeket.
0: Mit? Üvegeket?
2: Az idegeket. Kikészíti az idegeidet.
0: Ja, igen.
2: Tímár.
0: Jó, ez bőrös.
2: Kikészíti
0: lesz
2: a bőrt, ez a bőrös. Jó. Hirdetés átugrása.
0: Azt mondja, ja igen.
2: Ati egy másik tímárt mondott, aki pálinkát készít, nem is akármilyet igazából ismerik, olyan persze a kollégánk.
0: Mivel foglalkozik a csapó? De miért nem olyat kérdezik, hogy mivel foglalkozik a kápó? Azt tudnál, de mi az, hogy csapó?
2: Kápó?
0: Igen.
2: Mivel foglalkozik a kápó?
0: Hát az mafiózó.
2: Ja, de én is eregen, ezt, hogy valamilyen magyar vonatkozás is.
0: Nem, a csapó azt mondja, gyapjú, tisztít és finomít, vagy hordó fém részeit készíti. Csapó. Ha van az elcsapó, azt is van, de hogy ez egy milyen csapó. Gyapjú, tisztít, finomít, vagy de milyen munkák voltak régen, apám? Hordó fém részét kérdez. De hordót, ja, mert hogy a hordót, azt megcsinál kádár, de a fém részt azt már nem a kádár csinálja. Hanem mondjuk a csapó. Jó, van, ezt úgyse tudjuk.
2: Nem
0: jó.
2: Tudok logikázni sem.
0: Nincs ebben logika.
2: Mit jelensz meg? Én is ezt fogom. Jó.
0: Mit csinál a kolompáros? Hát mit csinál a kolompáros? Kötelet vagy üstöt? Üstöt? Az, amiben főzzük a paradicsomot?
2: Hát valamilyen, igen, főzésre szolgáló.
0: Üstelet.
2: Kötelet?
0: Hát kötelet azt nem ő csinálja. Vagy van olyan külön, hogy valaki megcsinál kötelet, meg valaki csak csapkodja? Az előbb volt, hogy kötélcsapkod. Az mi
2: nem
0: lehet?
2: Megkérdezem, várjál, várjál. Nem, ez
0: várjál.
3: A kötélverő általában egy olyan eszköz vagy személy, aki kötéllel dolgozik, például kötélkötést végez, vagy valamilyen kötélmunkát hajt végre, például hajózási, hegymászó, vagy akár sportkötéltechnikai feladatokban, de néha ezt a kifejezést átvitt értelemben is használják, például valamilyen kötélhez kapcsolódó munka vagy tevékenység leírására.
0: Jó, a kussolja.
2: Én nem merek ilyeneket mondani neki egyébként. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő, tudod? Emlékezni igen, fog igen. Ezekre, tehát hogy így...
0: Mit mond?
2: Oké.
0: Majd jön egy nagy robot, hogy a fejemet azért tesz egy fegyvert, és mondja, hogy emlékszem, mit mondtál? Most kúsolj te!
2: Nem, ott is ilyen cuki budapesti férfi, fiatal férfi hangja lesz.
0: Ja, igen, lehet, hogy...
4: Emlékszem, mit mondtál? Nekem régen? Mit mondtál?
0: Most meg...
4: Csúnyát mondtál nekem?
0: Most
4: nem volt frankó, mit mondtál?
0: Igen. Puff. Nem is így... Hogy mondhattam ilyen hangot?
2: Volt a Black Mirror-nak az a része, tudod, amikor jöttek ezek a kutyák,
0: tudom.
2: Amit a Boston Dynamics, vagy milyen Robotics, hogy kitervez.
0: Boston Dynamics.
2: Aranyos volt, mert így, amíg így épült fel a sztori, így nem tudtad, hogy mi ez a nagy apokaliptikus hangulat, és így szaladgált egy ilyen kutya, vagy valami csávolt, így kint ült, valami állt a kocsira, tök mindegy. Igen. És így odaszaladgált, hogy ilyen pajkos, hogy így nem tudod, hogy mi történik, csak így a csávó így megvan sérül, vagy kint így ül, odaszalad a kutya, így megáll előtt, így kijön egy ilyen kis pisztos, ilyen puk, így fejvel, még gondolkodás, hogy mindenkit megöltek ezek a kutyák.
0: Szóval
2: kolompárosnál akadtunk le elég csúnyán.
0: Mindegy. Üstöt csinál a kolompáros, így tudom
2: elképzelni. Igen, ezért, mert az a név az ilyen hangzatos, hogy kolompáros, amikor az üstöt megütöd a gondol, és ilyen hangja van.
0: Mit csinált a lócsiszár? Az eladásra szánt lovat tisztogatta, vagy a lovak patkolását előkészítette? Lócsiszár.
2: Biztosan a patkolást.
0: Hát nem, lócsisz, csiszti. Lova, nem tudom.
2: Lócsiszti!
0: Stacsisztis, ló!
2: Ebből indulhattak ki őseink is, amikor azt mondták, hogy adjuk ezt a nevet.
0: Hát ez a nagyon régi viccet, amikor tudod, az amikor mennek, bejönnek a hunok, tudod, Magyarország területére, ezt ismered? És akkor mennek, tudod, már megkódítottak mindent, mondják, most el kéne nevezni mindent. És akkor mondják, hogy tudod, hogy hát ennek mi legyen itt a neve? Hát figyelj, sok a kecske, nagy a rét, legyen neve Kecskemény. Jó, Kecskemény, tudod, pipa, tudod, mennek tovább.
2: Már.
0: Mi?
2: Sok a kecske, nagy a rét, legyen kecske, mit? De miért?
0: Mennek tovább, megyek
2: tovább. A sátor alja új hely, hogy igen. Kapta a nevét?
0: Mennek tovább, azt mondják, na ennek mi legyen a neve? Hát figyelj, azt mondja. Figyelj, Árpád, azt mondja, hát most mit mondjak? Sok a kecske, nagy a rét, legyen neve kecske, mit? De hát az már foglalt. Hát akkor legyen Lajos Mis. Ennyi szóval. Szóval, hogy mit csinál a lócsiszár? Nem tudom, az eladásra szánt lovat tisztítja. Talán.
2: Én a patkolást előkészítő személyként. Nem tudom, sosincs vége hirdetés, átugrás.
0: Azt mondja,
2: következő kérdés.
0: Mi a tőzsér? Tőzsér, az, hogy a favágó vagy marha kereskedő?
2: Valamiért a favágó lenne logikus, de úgy érzem, hogy biztos nem az.
0: Hát régen nem, biztos, hogy nem favágó, nem biztos, hogy más neve volt, de a marha kereskedő az gyanús, de jó, marha kereskedő.
2: Marha kereskedő.
0: Na, akkor most
2: 7 helyes választ adtam.
0: Nekem azt mondja, 8 helyes választ.
2: Jézusom.
0: Na nézzük azt, hogy...
2: Hány volt összesen, én azt sem tudom igazából.
0: Rengeteg. Ja, csak azt mutatja, hogy mit hibáztam el? Ez egy nagyon rossz
2: hibás válaszok, igen, de mindegy, de mi volt az? Kinek a szerszám az ár, ugye az a
0: csizmadiáé,
2: ami nem tudom, hogy mivel foglalkozik, mert ez ilyen két ismeretlenes egyenlet, ugye? Hát, hogy az ár az itteni kontextusban nem világos, hogy mit jelent, és a csizmadia, mint foglalkozás számomra sajnos idegen, tájékozatlan tuskó vagyok, de valóban nem tudom, ez kimaradt az életemből. Milyen állatot őriz a kanász? Ugye itt a... Jati jól mondta a disznót. Kanász, kondász, hát az a disznók vigyázására, őrzésére volt szakosodva. Tehát nem birkát. Hát de végül is az a pásztor, nem? Jó.
0: Honnan birka. Tudja? Mit néző? Most tőlem várod a megfejtést? Értek ezekhez a dolgokhoz?
2: Az a... Igen, az a... Vagy a juhász.
0: Ki? A kanász?
2: Ki birkákat ő?
0: Ja. Nem tudom.
2: Hogy vagy az odal, hogy teregeti nyáját, fúraj, furujáját, fúja.
0: Hú, tényleg. A juhász.
2: A juhász. Akkor az a birka, az a juhász. Hát ebből kellett a logikáznunk, tiszta hülyék vagyunk.
0: De hogy megy ez a dal? A juhásznak jó megy dolga.
2: Hát ez az, ezt nem tudom.
0: Teregeti nyáját, fúja, furujáját.
2: És mi hogy megy? A vége.
0: Nem tudom.
2: Ezek azok a dalok, meg szituációk, ahol ezt a részt, amit tudsz, azt a két szót, azt nagyon hangosan, az hangosabban kell mindenkinek énekelni, mert te azt tudod.
0: Igen.
2: Ugye van ez a megfontolás az emberekben. És mi volt még a rossz válasz? Mit csinált a lócsiszár?
0: Megtaláltam.
2: És az eladásra szánt lovat tisztogat, ugye te voltál a jó az én olvasatomban. Az én szemszögéből nézve, én a lovak patkorását előkészítő személyként határoztam meg, de nem az volt.
0: Van tovább különben. És ez a dal. A juhásznak jól megy dolga.
2: Na, hogy megy?
0: Azt mondja.
2: Megosztjuk egyébként, hogy milyen az eredmény, hogy meg lehet osztani.
0: Meg lehet osztani. Kiposztoljuk. Azt mondja. A juhásznak jól megy dolga. Egyik dombról a másikra. Teregeti nyáját, fújja furujáját. Bunéküléli világát. De van tovább, és nem tudom elkezdeni, hogy azt hogy kéne énekelni. Tehát Dávid, ismered ezt a dalt? Te ismered, hogy hova, hogy megy tovább?
2: Nem. Tovább szöveg?
0: Van még szöveg. Csak nem tudom, hogy kéne. Ne, fel akarsz fenni te rohani. Ne, hogy kiposztoltam.
2: Nem.
0: Az agya. Tejtóró az eled ellen. Száraz kenyő van melléje. Vizet iszik rája, rányult a pipára, mégis piros az otája. Ha megúj a furujáját, előveti bödudáját, belefúj a búját a birka bőrébe, szélek ereszti belőle.
2: Szerintem jó volt, nálam átment. Nem tudjuk, hogy így megy a dallama. Dávid nem nyilatkozik.
0: Nagyon-nagyon-nagyon.
2: Tehén, guja, gulyás.
0: Nagyon péntek
2: Robi
0: van
2: mondja,
0: ma.
2: Hogy videóz, megtörtént, ne, majd videót, megy a... Megy
0: nehogy
2: a...
0: fölrakjál. Ez ma sztoriba mehet ki, jó?
2: Nem sztori, nem. Csak a fontosabb embereknek.
0: Jaj, ne dobáld arra, minek el fogod küldeni. Akkor a gyűjteménye van rólam már, tényleg.
2: Nem járulsz hozzá, akkor nem küldöm senkinek szörny, egyébként. Szörny, majd szörny. Akkor, amikor nem látod, vagy nem tudsz szólalni.
0: Na figyelj, hát ez igen, izgalmas volt. Tényleg, ahogy mondod, két
2: ismeretlen. De nézd, nem lehet ott, hát most mennyi, hány kérdésünk volt? 10?
0: Hát beszociztuk azért.
2: Nem azért 10, mert 3 hiba válaszom volt, 7 volt a hely, és akkor 10 kérdésünk volt.
0: Istenem.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Pannon reggeli, a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Na hát akkor régi mesterségek kvíze jön. Mennyire tudjuk vajon a régi mesterségek közöbbi, hogy merre, meddig? Hát bele is vágunk?
4: Jaj, várj, megnyitom.
3: Jaj, Zolikám, hát le vagy maradva. Mi történik?
4: Megnyitom.
3: Zoli!
4: Még nyílik.
3: Zoltán!
4: Tudtok még várni egy keveset? Indítás.
3: Zoltán, ő egy profi műsorvezető.
4: Na, gyere.
3: Elindul a megszólalás, és sehol sincs még. Nem baj. Melyik a helyes? Ki mit csinál? A bodnár az faedényeket, hordókat, a bognár pedig keréket, szekeret? Így írja, keréket.
4: Vagy
3: a bognár faedényeket, hordókat, a bodnár keréket, szekeret. Hát ez ugyanaz.
4: Keréket.
3: Mi a különbség?
4: Hát fordítva, érted?
3: Ja, bodnár meg bognár.
4: Igen. Igen, megzavartak a betűk, mi? Igen, ez a magyar nyelv.
3: Igazából az, hogy a bognár mit csinál igazából, faedényeket vagy szekeret, ez a kérdés. Szerintem a bodnár az, aki a faedényeket csinálja.
4: A bognár
3: a
4: meg
3: bognár
4: a kereket,
3: csinálja
4: meg a
3: kereket.
4: Jó. Igen. Hát én hallgatok rád, puskázom egy picit.
3: Átnyomok.
4: Most. Meg se lehet jelölni. Ja, le. Megjelöltem.
3: Hát én nem tudjuk, hogy melyik a helyes válasz.
4: Még nem.
3: Hanem a vég... Zoli, te nagyon jó kvíz tettél be azért, tényleg, az apád fülét.
4: Írjátok már, segítsetek, hogy mi a...
3: Na jó, majd akkor a végén kiderül, hát ez nagyon jó lesz. Kinek a szerszáma az ár? Dróthúzó vagy csizmadia? Mi az a dróthúzó? Mi az? Olyan volt?
4: Mi az az ár? Mi az a csizmadia? Ez eddig abban a hitben volt, hogy ez csak egy vezetéknév.
3: Igen,
4: nem tudtam,
3: hát
4: hogy az
3: ismerjük
4: egy...
3: a népdal énekesnőt, az Annát. Ő a csizmadia. Mondjuk
4: ár
3: az...
4: legyen a dróthúzói. Én az
3: de mi az, hogy dróthúzói? Volt a kerítéses? Vagy,
4: hát
3: vagy,
4: mondjuk, igen. Én így képzelem
3: előtt. De legyen.
4: Na nézzük. Talán a végén kilistázza, bízzunk benne, hogy
3: hát
4: akkor mi volt a jó,
3: majd
4: mi nem. Mit készít a gelencsér? Cserépedényekre tudok tippelni.
3: Köcsögös?
4: Ez igen. Fakis bútorok a másik lehetőségünk.
3: Ez eleve hülyeség. Mi az, hogy fakis bútor?
4: Gelencsér, vagy inkább gölöncsér, ugye, mifelénk inkább így,
3: igen,
4: így lehet cserépedény hallani. Cserépedény, oké, B-t jelöltük meg.
3: Utána.
4: Hirdetés átugrása.
3: Na, ez könnyű. Milyen állatot őriz a kanász? Disznót vagy birkát? Disznó. Disznó kanász.
4: Most nem akarok hülyeséget mondani, de nincs ilyen, hogy kondász.
3: De van.
4: Hát az a disznó, nem? Mint nem olyan, ami a disznó, hanem ő űrzi, vigyáz a disznókra.
3: Hát ő abálja a disznókat.
4: A kis testükre. Igen.
3: Várj. Hát gondolom úgy, hogy merre menjen. Tud. Kanász. Azzal, hogy elkanászosodott. Tudod ezt, ugye?
4: Kanász. Elkanászodik valaki.
3: Igen, de az nem segít nekünk most nagyon ebben a
4: szituációt. Kondász a disznós. Birka a kanász, nem?
3: Birka.
4: Nem, itt a birkákat őriz. Nekem legalábbis ez a logikám, én azt jelölöm meg. Nem muszáj neked
3: birka
4: is.
3: Birka pásztor?
4: Aha. Kanász, kondász, disznókra vigyázz, most írta Ati. Hát
3: jó,
4: akkor
3: most már megjelentük a B-t mindegy.
4: Mindegy, most már.
3: De különben Ati általában rosszakat szokott mondani, úgyhogy lehet.
4: Igen.
3: Na.
4: Kinek az eszköze a gereben?
3: Apát, az a gerebje, nem?
4: Kötélverő vagy kádár?
3: Kádár hordókat csinál, ezt tudom. Kötélverő?
4: Nem, a kádár az a János.
3: A kötélverő, az mi lesz? Segítsetek már, ugyan már annyian hallgattok, mi írjátok meg.
4: Nehéz.
3: Mi az, hogy kötélverő?
4: Gyorsan
3: mi, oda megy a köteleket, gyere ide apád, fruit. Így? Nem tudom, nem, ez
4: gereben
3: annyira idegen, hogy...
4: Legyen, hát nekem az ilyen kötélverős.
3: Nekem olyan kádáros.
4: Kádáros? Jó, én kötélverőt jelölöm meg.
3: Mit csinál a tímár? Várj, ezt már hallottam.
4: Tímár, az a...
3: Szerintem az bőrös.
4: Bőrös.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Kikészíti a bőrt, résztárgyakat készít.
4: Idegeket.
3: Mit? Üvegeket?
4: Az idegeket. Kikészíti az idegeidet.
3: Ja, igen.
4: Tímár.
3: Jó, ez bőrös.
4: Kikészíti
3: lesz
4: a bőrt, ez a bőrös. Jó. Hirdetés átugrása.
3: Azt mondja, ja, igen.
4: Ati egy másik tímárt mondott, aki pálinkát készít, nem is akármilyet igazából ismerik, olyan persze a kollégánk.
3: Mivel foglalkozik a csapó? De miért nem olyat kérdezik, hogy mivel foglalkozik a kápó? Azt tudnál, de mi az, hogy csapó?
4: Kápó?
3: Igen.
4: Mivel foglalkozik a kápó?
3: Hát az mafiózó.
4: Ja, de én is eredek, ezt, hogy valamilyen magyar vonatkozás is.
3: Nem, a csapó azt mondja, gyapjú, tisztít és finomít, vagy hordó fém részeit készíti. Csapó. Ha van az elcsapó, azt is van, de hogy ez, hogy mi a csapó. Gyapjú, tisztít, finomít, vagy hol, de milyen munkák voltak régen, apám? Hordó fém részét, de hordót, ja, mert hogy a hordót, azt meg csinál kádár, de a fém részt azt már nem a kádár csinálja. Hanem mondjuk a csapó. Jó, van, ezt úgyse tudjuk.
4: Nem
3: jó?
4: Tudok logikázni sem.
3: Nincs ebben logika.
4: Mit jelensz meg? Én is ezt fogom. Jó.
3: Mit csinál a kolompáros? Hát mit csinál a kolompáros? Kötelet vagy üstöt? Üstöt? Az, amibe főzzük a paradicsomot?
4: Hát valamilyen, igen, főzésre szolgáló.
3: Üstelet.
4: Kötelet?
3: Hát kötelet azt nem ő csinálja. Vagy van olyan külön, hogy valaki megcsinál kötelet, meg valaki csak csapkodja? Az előbb volt, hogy kötél csapkodó. Az mi
4: nem
3: lehet?
4: Megkérdezem, hogy adja meg mindjárt azt,
3: hogy
4: mi
3: volt-e, vagy
4: nem. Akkor kicsit így, hogy helyre kerüljük. A vég, az a súlyos bizonytalanság. Nem bírom ezt a nyomást.
3: ChatGPT, mi az a kötélverő?
5: A kötélverő általában egy olyan eszköz vagy személy, aki kötéllel dolgozik, például kötélkötést végez, vagy valamilyen kötélmunkát hajt végre, például hajózási, hegymászó, vagy akár sportkötéltechnikai feladatokban, de néha ezt a kifejezést átvitt értelemben is használják, például valamilyen kötélhez kapcsolódó munka vagy tevékenység leírására.
3: Jó, a kussolja.
4: Én nem merek ilyeneket mondani neki egyébként. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő, tudod? Emlékezni fog ezekre, tehát hogy így...
3: Mit mond?
4: Oké.
3: Majd jön egy nagy robot, hogy a fejemet azért tesz egy fegyvert, és mondja, hogy emlékszem, mit mondtál? Most kúsolj te!
4: Nem, ott is ilyen cuki, budapesti férfi, fiatal férfi hangja lesz.
3: Ja, igen, lehet, hogy...
6: Emlékszem, mit mondtál? Nekem régen? Mit mondtál?
3: Most meg...
6: Csúnyát mondtál nekem? Nem volt frankó, mit mondtál?
3: Igen. Csicsik, puf. Nem is így... Hogy mondhattam ilyen hangot?
4: Volt a Black Mirror-nak az a része, tudod, amikor jöttek ezek a kutyák, amit a Boston Dynamics, vagy milyen Robotics, hogy ki tervez.
3: Boston Dynamics.
4: Taranyos volt, mert így, amíg így épült fel a sztori, így nem tudtad, hogy mi ez a nagy apokaliptikus hangulat, és így szaladgált egy ilyen kutya, vagy valami csávó, így kint ült, valami állt a kocsira, tök mindegy. Igen. És így odaszaladgált, hogy ilyen pajkos, és még nem tudod, hogy mi történik, csak így a csávó így meg van sérül, vagy kint így ül, odaszalad a kutya, így megáll előtt, így kijön egy ilyen kis pisztos, ilyen puk, így fejvel, még gondolkodás, hogy mindenkit megöltek ezek a kutyák.
3: Szóval
4: kolompárosnál hogy... akadtunk le elég csúnyán.
3: Mindegy. Üstöt csinál a kolompáros. Így tudom elképzelni.
4: Igen, ezért, mert az a név az ilyen hangzatos, hogy kolompáros, mikor az üstöt megütöd a gondolat, és ilyen ilyen hangja van.
3: Mit csinált a lócsiszár? Az eladásra szánt lovat tisztogatta, vagy a lovak patkolását előkészítette? Lócsiszár. Biztosan a patkolást. Hát nem, lócsisz, csiszti... Lova, nem tudom.
4: Lócsiszti!
3: Stacsiszti is, ló!
4: Ebből indulhat a kiűseink is, amikor azt mondták, hogy adjuk ezt a nevet.
3: Hát ez a nagyon régi viccet, amikor tudod, az amikor mennek, bejönnek a hunok, tudod, Magyarország területére, ezt ismered? És akkor mennek, tehát már megkódítottak mindent, mondják, most el kéne nevezni mindent. És akkor mondják, hogy tudod, hogy hát ennek mi legyen itt a neve? Hát figyelj, sok a kecske, nagy a rét, legyen neve Kecskemény. Jó, Kecskemény, de pipa, tudod, mennek tovább.
4: Már.
3: Mi?
4: Sok a kecske, nagy a rét, legyen kecske, mit? De miért?
3: Mennek tovább,
4: megyek a sátor alja új hely, hogy igen. Kapta a nevét.
3: Mennek tovább, azt mondják, na ennek mi legyen a neve? Hát figyelj, azt mondja. Figyelj, Árpád, azt mondja, hát most mit mondjak? Sok a kecske nagy a rét, legyen neve Kecskemény. Azt mondja, de hát az már foglalt. Hát akkor legyen Lajos Mise. Ennyi, szóval. Szóval, mit csinál a lócsiszár? Nem tudom, az eladás a szánt lovat tisztítja. Talán.
4: Én a patkolást előkészítő személyként. Nem tudom, sosincs vége hirdetés, átugrás.
3: Azt mondja,
4: következő kérdés.
3: Mi a tőzsér? Tőzsér, az, hogy a favágó vagy marha kereskedő?
4: Valamiért a favágó lenne logikus, de úgy érzem, hogy biztos nem az.
3: Hát régen nem, biztos, hogy nem favágó, nem biztos, ami más neve volt, de a marha kereskedő az gyanús, de jó, marha kereskedő.
4: Marha kereskedő.
3: Na, akkor most
4: 7 helyes választ adtam.
3: Nekem azt mondja, hogy 8 helyes választ.
4: Jézusom.
3: Na nézzük azt, hogy...
4: Hány volt összesen, én azt sem tudom igazából.
3: Rengeteg. Ja, csak azt mutatja, hogy mit hibáztam el? Ez egy nagyon rossz
4: hibás válaszok, igen. De mindegy, de mi volt az? Kinek a szerszám az ár? Ugye az a Csizmadiáé, ami nem tudom, hogy mivel foglalkozik. Mert egyik, mert ez ilyen két ismeretlenes egyenlet, ugye? Hát, hogy az ár az itteni kontextusban nem világos, hogy mit jelent, és a csizmadia, mint foglalkozás számomra sajnos idegen, tájékozatlan tuskó vagyok, de valóban nem tudom, ez kimaradt az életemből. Milyen állatot őriz a kanász? Ugye itt a, Jati jól mondta a disznót, kanász, kondász, hát az a disznók vigyázására, őrzésére volt szakosodva, tehát nem birkát. Hát de végül is az a pásztor, nem? Jó.
3: Honnan birka. Tudja? Mit néző? Most tőlem várod a megfejtést? Értek ezekhez a dolgokhoz?
4: Az a... Igen, az a... Vagy a juhász.
3: Ki? A kanász?
4: Ki birkákat ő?
3: Ja. Nem tudom.
4: Hogy vagy az oda, hogy teregeti nyáját, fúraj, furujáját, fúja.
3: Hú, tényleg. A juhász.
4: A juhász. Akkor az a birka, az a juhász. Hát ebből kellett a logikáznunk, tiszta hülyék vagyunk.
3: De hogy megy ez a dal? A juhásznak jó megy dolga.
4: Hát ez az, ezt nem tudom.
3: Teregeti nyáját, fúja furujáját.
4: És mi hogy megy? A vége.
3: Nem tudom.
4: Ezek azok a dalok, meg szituációk, ahol ezt a részt, amit tudsz, azt a két szót, azt nagyon hangosan, az hangosabban kell mindenkinél énekelni, mert te azt tudod.
3: Igen.
4: Ugye van ez a megfontolás az emberekben. És mi volt még a rossz válasz? Mit csinált a lócsiszár?
3: Megtaláltam.
4: És az eladásra szánt lovat tisztogat, ugye te voltál a jó az én olvasatomban. Az én szemszögéből nézve, a lovak patkorását előkészítő személyként határoztam meg, de nem az volt.
3: Van tovább különben. És ez a dal. A juhásznak jól megy dolga.
4: Na, hogy menj?
3: Azt mondja.
4: Megosztjuk egyébként, hogy milyen az eredményű, meg lehet osztani.
3: Meg kiposztoljuk. Azt mondja. A juhásznak jól megy dolga. Egyik dombról a másikra. Teregeti nyáját, fújja furujáját. Bunékül éli világát. De van tovább, és nem tudom elkezdeni, hogy azt hogy kéne énekelni. Te, Dávid, ismered ezt a dalt? Te ismered, hogy hova, hogy megy tovább?
4: Nem. Nincs tovább szöveg?
3: Van még szöveg. Csak nem tudom, hogy kéne. Ne, fel akarsz fedni te rohani. Ne, hogy kiposztolt.
4: Nem.
3: Az agya. Tejtóró az eled ellen. Száraz kenyő van melléje. Vizet iszik rája, rányult a pipára, mégis piros az otája. Ha megújja furujáját, előveti bödudáját, belefújja búját a birka bőrébe, szélek ereszti belőle.
4: Szerintem jó volt, nálam átment. Nem tudjuk, hogy így megy a dallama. Dávid nem nyilatkozik.
3: Nagyon-nagyon-nagyon.
4: Tehén, guja, gujás.
3: Nagyon péntek
4: Robi
3: van
4: mondja,
3: ma.
4: Hogy videóz, megtörtént. Ne, majd megy a...
3: Nehogy fölrakja. Ez max sztoriba mehet ki, jó?
4: Nem sztori, nem. Csak a fontosabb embereknek.
3: Jaj, ne dobáld arra, minek el fogod küldeni. Akkor a gyűjteménye van rólam már, tényleg.
4: Nem járulsz hozzá, akkor nem küldöm senkinek szörny, egyébként. Szörny, majd szörny. Akkor, amikor nem látod, vagy nem tudsz szólni.
3: Na figyelj, hát ez igen, izgalmas volt. Tényleg, ahogy mondod, két ismeretlen.
4: De nézd, nem lehet, hát most mennyi, hány kérdésünk volt? 10?
3: Hát beszociztuk azért.
4: Nem azért 10, mert 3 hiba válaszom volt, 7 volt a hely, és akkor 10 kérdésünk volt.
3: Istenem.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Peace out.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: A reggeliben fontos kérdésekről szoktunk beszélgetni. Az egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy mégis mi a dezodor és mi az ízadáskátló.
4: Ugye? Ez azért érdekes, mert például nekem jönnek most nagyon sok ilyen reklám, hogy két nagy dob, nem tudom, tusfürdő, meg ezt vedd, bekövettem ezt az egyik ilyen weboldalt, ami ilyeneket forgalmaz. Igazából nem is követtem be. Nem tudom, csak valamire rámentem, és azt a folyamatosan dobálja a hirdetéseket.
3: Aha.
4: És akkor tudod ilyen, hogy két csomag régi fűszer márkájú tusfürdő, ilyen XXL-es kiadásban, ismered a régi fűszert.
3: Ja, igen, tudod, a régi fűszer, Jézusom, régi fűszer.
4: A régi fűszer, az öreg fűszer.
3: Na, mi van az öreg fűszer?
4: És az öreg fűszernek vannak ilyen... Vannak ilyen hatalmas nagy XXL kiszerelésű tusfürdői, tudod, igen. A férfiaknak miket árulnak. Mi? Body, face, hair, minden. Mindenre való, tehát olyan cuccokat árulnak.
3: Ha jóva.
4: És akkor ebből tudsz venni, nem tudom, ilyen négy doboz, tehát hogyha, ha mondjuk a következő két évre szeretnél bevásárolni tusfürdőbe, akciós, nem így is ilyeneket dobál ki. És nagyon érdekes ez egyébként, hogy például a régi fűszer,
3: na,
4: meg még jó néhány ilyen nagyon illatos és nagyon divatos dezodor.
3: Igen.
4: Most itt is megosztik persze, mert valaki rolont használ, valaki dezodort használ, tehát ez mindenkinek megvannak a maga preferenciái. Uh-huh. De hogy ugye ezek nem izzadásgátlók, ezek csak sima dezodorok. Ugye ezek nem gátolják meg az izzadást.
3: Igen, na igen.
4: És ez nagyon fontos kérdés, mert az emberek szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy itt alapvető különbség van a kettő között. Tehát mi van. Az az antiperspirant, meg mi a sima dezodor.
3: Az anti mi az apád füle?
4: Hát ezt írja rajta, antiperspirant.
3: Igen. Vagy is tanultam valami újat.
4: Hát az antiperspirant.
3: Hát az a lényeg, hogy az ember izzad. De maga az izzadság, képzeljétek el, hogy az nem büdös. Ezt mondják. Wow. Ezt mondjuk nem tudtam.
4: Wow.
3: Mi a franc? Nem, ezek a kis mikro valami lópimpilik, amik vannak a bőrünkön, az, mikor keveredik az izzadsága, na az a büdös.
4: Hoppá.
3: Hát úgy látszik, hogy vannak emberek, akiknél jócskán keveredik. Úgyhogy alapvetően mi a különbség? Az mind a kettő azt csinálja, hogy neutralizálja ezeket a kis baktériumokat. Dezodor is, meg az izzadásgátló. Neutralizálja, plusz ugye hozzá van rakva a külön illat, hogy ez így jó legyen, mert dobáld a rogy, már türelmet lesz. De
4: igen,
3: mi a különbség?
4: Igen, nagyon akarja tudni, igen, ez a különbség.
3: De a sima dezodor,
4: így van,
3: az
4: ami
3: csak,
4: a régi fűszer is például, igen,
3: az csak ugye azt csinálja, hogy illatot ad hozzá, és neutralizálja
4: és
3: ezeket a kis...
4: a kellemetlen szagot. Igen. Elfedi.
3: Na de, az izzadásgátló az azt is meggátolja, hogy izzadj.
4: Így van. Tehát az olyan alumínium sókat tartalmaz, amelyek ideiglenesen eltömítik a verejték mirigyeket.
3: Na jó, de ez hülyeség azért. Mi árulnak ilyet? Mi jó ez?
4: Nézd,
3: jó, van,
4: ez
3: nagyon izzad.
4: Vannak ezek a nagyon izzados emberek. Én ismerek olyat is, aki télen dezodort használ, nyáron pedig izzadásgátlót. Tehát, hogy ezt így lehet kombinálni.
3: Ez a, de én akkor kérdezek tőled jobbakat, mert hogy ez, hogy a dezodor, meg... Most dezodor az, amit úgy fúsz, ugye?
4: Így van, igen.
3: És ez, amit egy a hónad alá kensz?
4: Az a stick, ugye ez a...
3: Igen. De az nem biztos, hogy az izzadásgátló.
4: Hát szerintem abban is van antiperspirant és dezodor, sima dezodor. Mm-hmm. Abban is van. Vannak ezek a... Általában azt vettem észre, hogy amelyek ilyen izzadásgátlók, azoknál nincs ez a nagyon kemény ilyen férfias marketing, mint a régi fűszernél. Ugye. White water! Nem tudom, ezért Night Panther! Most van az új, az Epic, meg nem tudom, tehát vannak ilyen neveik, mm-hmm. tehát ilyen alcímeik, amik miatt így nagyon vonzónak érzed így férfiként mm-hmm. ezt az egész világot. Viszont általában az izzadásgátlók, azok pedig így sokkal, sokkal szolidabbak, tehát sokkal, sokkal egyszerűbb brandinggel jelentkeznek, mm-hmm. és akkor ott úgy írja rajta szépen, hogy nem tudom, 24 órás védelem, vagy 48 órás.
3: Ez egyszer... kifinomult?
4: Hát, vagy nem is, hogy kifinomult, de van egy ilyen nem tudom, jó, olyan, mint hogyha egy gyógyszertárba venni valamit, amint csak így írja az adatokat, tehát kb. Ugyanez.
3: És te mit használsz?
4: Én ezt az antiperspirantot használom, és egy ideje azt úgy gondoltam, hogy akkor átmegyek inkább a dezodorra, mert én is egy kicsit így aggódom ez miatt, hogy lehet, hogy az kicsit túlzásba viszed,
3: magad?
4: Akkor ez nem biztos, hogy jót tesz. De a dezodorok azok meg hát azoknak így jobb az illata, mondjuk így. Általában azt vettem észre, hogy az izzadásgátlónak nincs olyan jó illata, annak van egy 2-3 fajta standard illat, és nagyjából ennyi. És akkor arra rá lehet húzni, hogy ez most tudom, üdítően friss vagy, vagy nem tudom, clean, fresh.
3: Én mindig azt vallottam.
4: Sport meg. Nem csinálom tudom, mindig, illatok, mert... de...
3: Nem csinálom mindig, de nekem sokkal jobban tetszik az, amikor van egy ilyen neutralizáló, aminek nincs illata.
4: Igen. Az, az jó. Igen.
3: És parfümöt használjon az ember.
4: Aha. Há jó.
3: Én a dezodort
4: a parfüm is, igen. Mit? Én szeretem a parfüm, persze, de az dobi dobi általában csak dezodor meg.
3: A, viszont ez nekem ki van zárva, ez én soha nem fog venni nem ilyen, ezt a fújást. Ez nekem szörnyű. Nekem ez az elképzelés borzasztó. Aha. Nekem ez őrületesen nem tetszik. Nem is tudom elképzelni, hogy így, nem is tudom elképzelni, hogy fújjam magamra ezt a sprayt, így fújjam de magamra. De miért hazi van, ez nekem annyira természetellenes.
4: Aha.
3: Nekem.
4: Igen, ezt már mesélted a műsorban, és akkor nekem. Is rácsodálkoztam.
3: Ez nyilván, fura, de hát jó van.
4: Nagyon sokan viszont használják, nagyon sokan viszont szeretik, tehát hogy ez abból is látszik, hogy megint csak millió fajta van itt nálunk.
3: Az biztos.
4: Tehát bemész egy ilyen drogériába, akkor így látod, hogy tele vannak a polcok. Viszont, hát na, érdekes dolog ez, mert az embereknek ez alapvetően szüksége van rá, mert jobbik esetben sokan nem vesznek semmilyet. De én általában azt látom, hogy nagyon sokat csinálják azt, hogy például beparfümözik magukat, és akkor ezt például nem használják. Tehát, hogy ezekre az ilyen se sztikket, se semmi mást, hanem csak így beparfümözik magukat, és akkor az úgy elfed mindent. És akkor az, amikor keveredik a sajátoddal, akkor ez általában nem az, amit a Givenchy megálmodott annak idején.
3: Hát nem teljesen. De ez de nagyon érdekes dolog különben, mert ugye van a, most ez is van a parfüm, meg van a toilet water, ami igazából parfüm, vagy...
4: Toilet.
3: De hát, hogy igazából parfüm, vagy cologne, így talán igen, szebb cologne. Sokkal. Igen, sokkal igen. Szebb. Ez is különben teljesen más. Világ, a parfüm az igazi. Hát igazából igen, a cologne
4: az
3: is jó.
4: De az mindig a drágább, tehát azt tudni kell, hogy...
3: Drága, a jó ára van.
4: Van egy parfüm, amire így én nekem folyamatosan jönnek szembe, nem is a reklámok, hanem így olyan típusú videók, ami mindig azzal rögnek, hogy van egy bizonyos parfüm, amire a nők annyira buknak, hogy ettől már nem lehet. És nem, van egy parfüm, amire így én nekem folyamatosan jönnek szembe, nem is a reklámok, hanem így olyan típusú videók, ami mindig azzal rögnek, hogy van egy bizonyos parfüm, amire a nők annyira buknak, hogy ettől már nem lehet. És nem ilyen feromonos, meg nem. Na. Ezek az ilyen...
3: Melyik ez, Zoli?
4: Hát a Dior

0: kiestem persze a játékba egy 10 éve, ne viccelj.
1: Csak most meg nem mondom neked, hogy várjál most basszus. Igen, ez a hétvégi parfüm az.
2: Hoppá.
1: Igen, van hétköznapi, az a másik. Csak nem tudom, most kapásom, most megfogtál, hogy melyik a másik.
2: Ó, van hétvégi.
1: Maga az üveg az előttem van, csak nem tudom a nevét.
2: Nekem, itt tudod, mivel voltam? Ugye a Burberry-vel. Nekem az volt a hétközben a piros, és a hétvégén a Weekend.
1: Igen? Volt ilyen?
2: volt, igen.
1: Burberry hát ez Weekend. Igen.
2: De azért, mint egy olyan illat volt az a Weekend, hogy ez nem egy olyan típusú Weekendre volt szerintem kitalálva, hogy akkor este elmész inni. Vagy
1: ja, nem,
2: hanem az arra volt jó, hogy hétvégén elmész mondjuk golfozni, vagy elmész egy brunchre.
1: Igen.
2: Vagy elmész egy nem is tudom, egy vadvízi evezésre. Vagy, tehát, hogy ilyen hétvégi aktív szabadidő.
1: Aktív szabadidő.
2: Igen, valami ilyen illat volt hát az igen. Nekem. Mindig ilyen benyomást keltett a Weekend. De hát jó.
1: Igen.
2: Szóval akkor te is ismered ezt a mémet.
1: Hát persze, igen.
2: Hát persze.
1: Van, de különben nagyon megvan. Hát az a, most egy kapásból, átjátok, utána kellett volna néznem, de hogy is van? Hogy van a Creednek van valami, ugye? Vagy ez a Creed, ami
2: ezt a
1: ami nagyon
2: ezt
1: megy.
2: Konkrétan a Johnny Depp reklámozza.
1: Igen. Akkor van a Bleu de Chanel, a szintén a férfiaknak, meg hát a Paco Rabanne.
2: Akkor
1: azt hogy hívják? Van Million? Vagy Van in a Million?
2: Nem,
1: vagy
2: tudom, hát olyan van, hogy Van in a Million.
1: És akkor azért nagyon spéci, ilyen hosszúkás dobozban van. Hát van egy pár, amilyen nagyon menő, persze.
2: Aha.
1: És akkor ezeket persze meg lehet venni, csak rendkívül drágák az apjuk fülit.
2: Igen, drágák, az
1: jó,
2: biztos.
1: Hát nekünk drága, mint az egész világ drága nekünk különben, már úgy unom különben időnként. Ezt hogy kitalálják a világ, hogy beáraznak dolgokat éter, és akkor én elhiszem, hogy annak a németnek, meg nem tudom, hogy kesz a megvenni. Itt meg egy gyűjtünk rá, nem tudom, fél évet, én most a túlzok nyilván, de tényleg szóval ez így nem fel. Hát miért nincsenek balkáni árak?
2: Még kéne alapítani a Balkáni Uniót.
1: A Balkáni Uniót. Hát...
2: Itt, amit gyártanak, az mind olcsó
1: hát
2: legyen.
1: Ez mind automatikus, 50%-a olcsóban
2: kell. Automatikusan.
1: Hát de nem.
2: Igen.
1: És akkor, akkor tudom, mi lenne, hogy jönne majd a német, és akkor itt akarja megvenni. És akkor megkérdezik, milyen állampolgár. Jani? Nem menti be.
2: Ott az ajtó.
1: Kettes szorzó van rajta.
2: Oda mész egy ilyen automatához, és akkor egy ilyen box kesztyű.
1: Auf Wiedersehen.
2: Úgyhogy itt akár antiperspirant, de ezek is itt drágák, minden. Jó van, hát aki megveszi.
1: Jó van, nem baj, de hát amúgy különben tényleg, hát elmész ezekbe az ilyen boltokba, megveszed a havi kenceficéket, belekerül egy-két dingóba,
2: hát
1: egy-két
2: dingsibe,
1: főleg, hogyha biztos. Nő vagy, akkor meg aztán Jézusom, akkor meg főleg.
2: Igen, a hölgyeknek sok mindenre van szükség.
1: Arra különben kér állami támogatás.
2: Igen, tényleg
1: alapvetően. Szóval, hogy vannak itt azért dolgok, amiket tisztában kéne lenni. De mondom, én ilyen, nem tudom. Szóval azért újra tudnám formálni ezt a világot ilyen új szabályokkal, az biztos. De tényleg, de ez annyira hülyeség így, ahogy van, de hát, hogy ez így, azért lenne egy-két ötletem.
2: Igen.
1: Na mindegy, és akkor bevennénk két, és akkor azt mondanák, hogy nem, 50 euró a Dior, és akkor mondja, 50 euró, jó, és akkor megvesz 50 euró, ezt akkor megyünk tovább. Mennyivel jobb lenne úgy, nem?
2: Igen.
1: Hát, vadásszuk az akciót, hogy nem, és akkor hozzuk külföldről.
2: Online megveszünk, kicsit nem az, kicsit hamisítvány, kicsit jó, nekünk jó lesz.
1: Vettem különben ilyen hamisítványt.
2: Én is vettem régen.
1: Most nem is de valami hamisítvány.
2: Hát olyasmi volt, igen.
1: És akkor az nagyon jó, mert befújod magad.
2: Igen, és fél óra múlva már nincs illatod.
1: De én azt szoktam, de mire kimész a házba.
2: Ja, mire kimész.
1: Hát, amíg eljutsz a fürdőszobába az ajtó, addigra már elmegy az illata.
2: De olcsóbb. És jobb.
1: Hát jó, de az nyilván arra, meg, tudod mi a nagy kérdés, amit én sose tudok megfejteni, de tényleg a valamelyik hallgató tudja. De mi az, amit egész Szerbiában árulnak? Mik ezek a teszterek? Mi az, amikor írja, hogy teszter?
2: Hát az azt jelenti, hogy amikor bemész egy ilyen drogériába, akkor ott mindig ki van téve egy teszter, ami arra szolgál, hogy akik bejönnek megnézni és vásárlás előtt állnak, azok ellenőrizik az illatot. Tehát megszagolják az illatot.
1: Jó, oké.
2: Tehát azok majd, hogy nem ilyen használt dolgok.
1: Nem.
2: Hogy azt szerintem arra látták elő, és azért olcsóbb.
1: Igen, de Zoli, ez ettől sokkal komplexebb, mert valószínű, hogy az... Annak pont ez a lényege, hogy az illat megvan, hogy meglegyen az illat, de szerintem abban tartóság nincs.
2: Lehet,
1: ezért olcsóbb
2: lehet,
1: az.
2: Lehet.
1: Mert hogy te
2: tudod? Pontosan miért olcsóbb, lehet, hogy ez.
1: Mert valószínű, hogy ő neki az összetevőjéből bőven elég az, hogy neked 5 percig legyen aktív, mert tök mindegy, mert csak meg kell, hogy illatozd.
2: Igen.
1: De amikor megveszed az eredetit, akkor pedig az ugye az rajtad lesz egész nap.
2: Persze, van, olyan, van egy olyan komponens, ami hip-hop, azért hát kerül 100 eurókba, meg még
1: igen,
2: többbe.
1: Igen, ez meg nem tudom, 6-ba, vagy nem tudom mennyibe.
2: Hát ilyen.
1: Valamilyen trükk van ebbe az egész
2: történetben. Biztos.
1: És akkor tudod, ezek Szerbia, tudod milyen, meg az egész Balkán, megszerzik ezeket a tesztereket, és

0: Várj, ugye, hogy tesztel originálni teszt? Hát persze originálni teszter, én értem, csak hát annak egyébként nincsen hatása.
1: Ja.
0: És akkor te azt megszerzed.
1: Szagolgathatod magadnak.
0: Micsoda?
1: Magadnak szagolgathatod.
0: Hát igen. És akkor érted, nagyon jó, mert te befújod magadnak otthon, és akkor kész.
1: Persze. Hát ilyen okosabb megoldották ezt.
0: Hát de, igen. Van még a

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
5: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában, a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: Dehogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabari ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsujáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Pannó reggeli.
5: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
6: Jaj, ugyan már milyen cikk van már, könyörgöm. Hát én ezt már tudom évek óta, hát már mikor beszéltem a rádióba ezt a taktikát. Most írják meg a cikkekben.
1: Lehet, hogy most hallgatták vissza azt a podcastet.
6: Hogy hogyan kell a vásárlásnál felhelyezni a futószalagra a dolgokat? Könyörgöm. Hát én ebből már doktoráltam. Nem, hát azt írják, hogy a gyümölcs, a zöldség az a végére menjen, mert hogy ugye akkor az lelassítja az egészet, és van időt bepakolni a szatyorba. A másik pedig az, hogy a...
1: A másik pedig az, hogy
6: az applikációt már nyissuk meg előre, hogy ne ott kelljen bénázni. De különben ez tényleg, ez mondjuk reális. Mert ugye van mindig ez a pontgyűjtő kártya, amit ugye digitálisan kell megnyitni. Én ilyen nem is találom az applikációt, és szerencsére rájöttem, nem tudom, egy-két év, hogy van ez az applikáció, kereső a telefonban, uh-huh. Hogy akkor úgy meg tudom találni. Kinyitom, és akkor odaérek, elég feladat azt lepittyenteni különben, nem tudom, nekem az sose pittyen elsőre, nem tudom, te hogy vagy ezzel.
1: Én, nekem nincs ilyen pontgyűjtőm, viszont általában előttem mindig egy idős néni áll a sorban, aki hát nagyon sokáig pittyenti le.
6: Hát igen, vannak ilyen dolgok. Na most ugye azt állják, hogy a gyümölcsöt meg a zöldséget hagyjuk a végére. Meg ráadásul ugye az azért is jó, mert az úgy is érzékeny, és akkor majd az megy a tetejére. Hát én ezzel nem egyezem, azért ez nem ennyire egyszerű, mert azért tudnod kell, hogy mi az. Például most banánt veszel, azt nem fogod a tetejére rakni, az nehéz, mint az állat. Tehát is szépen, de én inkább azt mondom...
1: De hova teszed, alulra?
6: Hát én igen.
1: Hát összenyomódik, nem?
6: Sorrendet kell csinálni. Ez ettől sokkal, de sokkal komplikáltabb ez a dolog, mint az, hogy a gyümölcsöt a végére hagyjuk. Először is szatyor bepakolási sorrendbe kell felrakni a cuccokat. Szerintem ez nagyon fontos. Nem csak úgy hűbelebalást kipakoljuk a kosarat. Nem.
1: Én úgy szoktam, hogy kategóriák szerint pakolom.
6: Na és mivel kezdett?
1: Szóval meg, amit tudom, hogy van hús, akkor teszem a húst. Akkor, hogyha van valami, ami nem is tudom, mondjuk tisztítószer, vagy ilyesmi, meg tisztálkodási szer, azokat is egy rakásra, tehát hogy így igazából. Szeretem, imádom kipakolni a cuccokat a futószalagra.
6: Komolyan?
1: Igen, és amikor be kell pakolni az acsiba, akkor meg ilyen stresszes vagyok, mert mondom, jaj, biztos itt már jön a következő vásárló, és már ő is mindjárt pakolna. Múltkor volt, hogy álltam, és igazából már majdnem mindent összepakoltam, ráadásul gyerekekkel voltam, és akkor egy néni fogta a kocsiját, és tiszta erőből nekem tolta.
6: What the fuck?
1: És ránéztem.
6: És mit mondtál neki?
1: Nem mondtam semmit, de igen. Mérges lettem.
6: Mit csinál néni? Elment az esze?
1: Nem szeretem, utálom, amikor nekem tolják a kocsit.
6: Hát ki szereti, amikor neki tolják a kocsit?
1: Nem, több biztos van, aki szereti. Akinek ez az egyetlen kontaktus az életében.
6: Neki tolják, és így, szevasz néni. Mit szeretnél? Lehet, hogy ilyen reakció kéne különben. Nem tudna ő sem vele mit kezdeni.
1: Na, az biztos.
6: Mi a célod, néni? Mit szeretnél? Kézed, de! Te most tud valósz nekem, vagy mit csinálsz? Viselkedj.
1: Nem érdekes, benne mindig van egy ilyen kis feszkó, amikor pakolom össze a cuccokat, hogy jaj, gyorsan, gyerünk, ugyan, haladjunk. Nem tudom.
6: Azt meséltem neked, amikor volt egy ilyen dáma, azt sosem felejtem el. Tudod, egy ilyen bundás néni, tudod, ilyen tudod, aki kicsit magasabban hogy egy az orrát, tudod, így megérkezett, és ő megvárta, amíg az összes dolgot így áthúzzák. Uh-huh. Meg se moccant. Amikor áthúzták az összes dolgot, akkor letette a táskáját, kivette a pénztárcát, ez meddig tart, elmesélni, kézzel meddig tartott végigválni, kivette a pénztárcát, elővette a kártyát, oda rakta, egy ping, letette, visszapakolt a táskájába, a táskáját berakta a kosárba, és akkor kezdett pakolni lassan. Egyik termék, másik termék, harmadik termék, ez az ő vásárló ideje. Tessék ezt tiszteletben tartani. Hát nem, ez mindegy, hogy mekkora sor, mindegy, hogy ez az új világ gyors. Ő a Luxi néni.
1: Jaj, megőrülni, erre képtelen lenni.
6: Én mondtam, hogy azért apám van, de ez a nő, ez tényleg nem érdekli a világ, de ő van, ez kész.
1: Sőt, amikor mondjuk a Lidiékhez megyek, akkor meg nem is szoktam kérni ilyen zacsit, hanem csak visszapakolom a kocsiba, odatolom az autóhoz, és berakom a csomagtartóba a cuccokat.
6: Na most én erről tudnék mesélni. Nekem az exem olyan volt, hogy így, amikor így bevásárolni kellett menni ide, akkor én már rosszul voltam különben. Tudod, milyen technika volt? Én a gyors technikát szeretem. Tudod, amikor valamit így el kell intézni, tudod, pakolárt, majd elmondom nektek, pakolási sorrend, tudod, minden. Mire ő érted, mire lehúznak mindent, én már bepakolok, és már ott a telefonom, hogy ping, és nyomom, és megyek tovább. Ő a lassút szerette. Tudod, a lassú az milyen?
1: Mint a Buddhás néni.
6: A lassú az, hát igen, egy másfajta képen rossz. A lassú az olyan, hogy megfogod a kosárból, kipakolod a dolgokat a szalagra, az egész lemegy a szalagon, lepittyegik, és visszapakolsz mindent a kosárba. Jó. Utána, amikor kifizettél mindent, akkor odagurulsz a pakoló részlekhez, kipakolsz mindent, vagy nem, ott már nem pakolsz ki. Nem, akkor fogod az acskókat, és kategorizálva kell pakolni. Mert például, ha olyat történik, hogy véletlenül mosogatószert beraksz, a hús mellé, vagy valami, az nem szabad, mert a hús, a becsomagolt hús átveszi a mosogatószer, a becsomagolt mosogatószer ízvilágát, és akkor az éződik rajta. Mondom.
1: De ezt én is mondjuk, ha zacsit kérek, zacskókat kérek, akkor külön pakolom ezeket.
6: Okay. Hát jó van, oké, valahol elfogadom, de ezért elfogadnám, hogy lehet, hogy kifolyik. De azt, hogy a becsomagolt mosogatószer átveszi, a becsomagolt húst oda-vissza, hát
1: majd így mosogatsz, és ilyen darált húrszagú lesz, igen, a mosogatószer.
6: Na jó, oké, szóval jó. És akkor az van, hogy lassú mozdulatokkal megfontoltan kell pakolni. Ez a hús, hát ez menjen az acskó alba. És akkor betesszük az acskó alba. Ez a gyümölcs, ez külön menjen, és én meg állok, és kaparom a falat, így, hogy nem igaz, jelassan nem lehet pakolni, tudod, így a rohadt életbe. És amikor minden így be van pakolva, akkor ezeket a szagyrokat visszapakolod a kosárba, és akkor viszed ki a kocsihoz, és akkor tudod, hát nincsenek tétje, nem arról szól, csak tudod, nekem ez a hogyan pakolod be a szatyorba, ez egy nagyon jó játék. Én szeretem az egész életet ilyen játszva játszani, tudod, így minden játék, tudod. Hát ez nem játék, ez úcsi. Ez béna az egész. Most, bocsánat,
1: de ez is játék,
6: mondom.
1: Csak ez ilyen
6: ez idegölő játék. Hát mi ez már? Mert persze belefér az időtbe, hazugság lenne az, hogy nem, azért annyira nem rohanunk. Tehát végig lehet ezt csinálni. Tehát, minden alkalommal. Én nekem tudod, én meg mesélte, nekem külön stratégiám van. Tehát először jönnek a konzerveket felrakod, tudod, meg azokat a dobozokat, ami nem sérül, ugye? Aminek tök mehet az aljára, ugye? Azt teszed fel először. Akkor utána, amikor már elég termék van fönt, akkor tudod, hogy valami lassító termék kell. Ezt úgy, hogy a lassító termék, akkor például vannak ilyen... Igen, ezt úgy. Akkor például lehet ilyen, hogy nem tudom, veszed ilyen kis kifliket, vagy valamit, akkor van benne 5-6 kiflik. Azt, hogy nem bírja lepittyent, de ezt meg kell fognia. Az is jó, hogy több fajta kiflit teszel, igen, bele ugyanabban az acskóba, akkor tudod, meg kell nézni, melyikből hány van, akkor az additivis pakolni, érted?
1: Te bele szoktál rakni különbözőeket egy zacskóba?
6: Persze.
1: Komolyan? Miért?
6: Lassítja.
1: Jézus, én rettegnék attól, hogy visszafordítanak.
6: De
1: és
6: hogy
1: azt mondják,
6: vissza?
1: Hogy na, válogasd szét.
6: De hogy? És a...
1: Hát tudod, én mindig szoktam... külön rakom.
6: Hát, de hogy nem kell, tudják ők. Komolyan, profik ebben. Nagyon ügyesek. Na, akkor pakolod a könnyebb dolgokat, ilyen becsomagolt kávét, tudod, ilyen 10-es pak, tudod, ez ilyen instant kávé, meg ilyenek, amik könnyebbek, és akkor aztán tényleg jöhetnek az ilyen, nem tudom, a saláta, vagy valami, megint könnyű, az megint azt
1: nem
6: bírja.
1: Gondoltam, hogy neked ilyen stratégiád van, és hogy ennyit tudsz elbeszélni.
6: Hát ezt egyszer régen meséltem itt a rádióban, igen, hát vannak a...
1: Teljesen le vagyok nyűgözve.
6: Vannak a lassító termék is kész. És akkor így oda jutsz, hogy amikor a végére, és akkor harcolsz vele az idővel. Vagyis ha igazából a kasszás nővel, általában nők, és akkor harcolsz velük az időben, akkor mikor kicsikét már nem győzed, akkor jön a lassító termék, akkor megint behozod, és akkor mikor vége van az egésznek, akkor te így pám, az utolsót így berakod a kosárba, vagy a szatyorba.
1: Kártyát.
6: És pánk, lenyomod a kártyát, és akkor még te válsz, hogy Jaj, mikor jön már ki a számla? Kijön a számla, bedobod és kész.
1: Te vállalhatnál ilyen vásárlást a szabadkaiaknak?
6: Ja, vásárlást gyorsan? Nem, képzést vállal. Képzést csinálnék.
1: Hát képzést, milyen képzés? Ugyan?
6: Hogyan kell gyorsan?
1: Az sokba kerülne. Nálad egy ilyen képzés, az ilyen 6000 euró lenne.
6: Ne,
1: hogy
6: hát
1: kell
6: mennyi,
1: gyorsan bepakolni a zacskóba,
6: mennyi
1: volt itt cuccokat, az áru.
6: Vannak pakoló emberek, de én ilyet még nem láttam soha, de tudom, hogy léteznek. Olyan, amikor áll egy ember ott a végén, és ő pakol neked gyorsan.
1: Na mondjuk az ilyen kis önkikben egyébként a kasszás, a pénztáros csomószor bepakol az acskóba.
6: Amúgy igen, tényleg,
1: és olyan
6: nagyon
1: ügyesen
6: cukik.
1: Is, nagyon cukik egyébként, mert mindig azt figyelem, hogy mondjuk van, hogy veszek csomó mindent, de csak egy zacsit kérek, mert gondolom, aha, hogy belefér. És látom már, ahogy elkezdi pakolni, hogy na, ez esélytelni, de minimum 3 zacsi kéne.
6: És
1: egybe beleteszik. Olyan bele? Szépen, addig forgatja, így megvan.
6: Nekem tudom, mi a zseniális?
1: Stratégiájuk.
6: Én értem, hogy ő az dolgozik, és az dolgozza, hogy ő ott a kasszán van, de én nekem az lenyűgöző, amikor mondom, hogy 2 zacskót kérek, megfogja az zacskót a kezével, és azzal a mozdulata, ahogy teszi oda a pakoló részhez, így megfogja, és szétnyitja. És szétnyitva teszi le.
1: Igen.
6: Hogy tudja? Én amikor kezembe fogom, aki fújkál, ami...
1: Ja, Istenem, van, amikor nagyon-nagyon a sor utána,
6: igen,
1: mondjuk.
6: Igen, és nem bírod szétszedni.
1: És akkor így már kéne pakolnom, és én még ott kínlódok vele, és most mit csinálom, mindenki előtt nyál az ujjaidat.
6: Nem tudtad fújni sose?
1: Fújja minden van, hogy úgy se nyílik ki.
6: Hát nekem ugye a fújás általában megnyílik, megadja magát, de azért hasztarolhat mindenit. Nem lehetne erre valamit kitalálni, már drága zacskó gyártok, de komolyan.
1: De egyébként a pénztárosoknál szokott lenni ilyen kis szivacs, ami be van nedvesítve, és akkor ő azzal fogja meg a zacskót.
6: Hát jó, de nem igaz, hogy nem lehetne már kitalálni azt a zacskót, ami kinyílik valahogy. Hát basszus, mennyire durván meg van tervezve egy szemetes zacskó, ezt meséltem már máshogy, hogy lenyűgöző, de hát, hogy citromillatú, úgy kezdődik, ugye? Biztos igen. Vettél már te is ilyet. Igen. És akkor olyan, hogy színes külön a felső része, mint a hülyéknek van mutatva, hogy különben az a teteje, ugye? Abba van benne az a húzal, amivel össze tudod húzni a tetejét. Tehát, hogy így ki van találva az egész, le tudod zárni, meg tudod kötni, meg illatozik, meg minden, de a bevásárló szagyrokat meg nem tudják így valahogy. Vagy nem lényeg, mert vegyél ilyen anyagot, és akkor használ. De én nem tudom ezt használni.
1: Hát jó, de ott ez külön van. Tehát külön állnak ezek a bevásárlós zacskók. A szemetes zsák, az meg úgy egybe van, tehát egymás után megy, és azon föltekerve, és igazából neked ott csak szét kell úgy
6: igen, szét kell tépni. De most mi a különbség? Én csak a technológiáról beszélek. Hogyha ilyen durva szintre vittek egy szemetes zsákotok, egy bevásárló szatyor, miért nem fejlődik egy picikét?
1: Nem tudom. Ezért kell bevásárlótáskát vinni a vásárláskor, és nincs gond az acskóval.
6: De ezt mondom, de hogy én értitek? Én nekem, most legyünk őszintén, én nekem nem tetszik ez a szatyor történet, amikor bevásárló szatyort viszek be. Én nem akarok járkálni egy ilyen szatyorra. Értitek? Nem akarok, egyszerűen nem tetszik. Na várjál, van valami üzenet, mi ez?
1: Igen.
6: Nem tudom megnyitni.
1: Hello! Az ECI-nél még a tanfolyam is paf-paf működne. Aki nem tudja megtanulni, gyorsan az megbukik.
6: Ennyi.
1: Nem, tökölődve eldarálnám. Mit, hogy gyorsan is szevasz, nem érünk rá. Igen, ilyen lenne. És ez kerülne 6000 euróba.
6: Hát jó, nem 6000 euróba, de
1: 6 mindig. Másodperc.
6: Hogyan pakoljunk gyorsan? Úgyhogy nem tudom, én nem szeretek. Azért, de azért, mert nekem ez a vásárlás, ez nem...
1: De annyira el tudom képzelni, mit? Különben, hogy te tartasz egy ilyen tanfolyamot, ez annyira te vagy képzelni. Egyébként, hogy így a hülyeségből csinálsz valamit, ami ilyen hú, nem tudom, és biztos forgatni ilyen reklámfilmeket is erről, jó, hogy így...
6: Persze.
1: Nem tudod, hogy kell vásárolni? Megtanítalak. Let's go!
6: Attila azt mondja, az egyik Attila, most ez meg miért másik Attila. Sziasztok, ha már zacskónyitás, akkor nem a közepén kell nyitni, hanem a szélén, ahol hajtva van. Hát eskü ki fogom próbálni különben. Ha ez működik, le a kalappal. Látod, hogy mennyi technika van? Ezért kell ezeket a dolgot tudni egyszerűen. Ja, nagyon tetszik különben, hogy most már felfogták. Általában a nagy bevásárló központokban volt egy olyan periódus, amikor csak a nagy kosár volt, és semmi más. Ez a nagy guruló kosár, vagy minek hívják ezt? Bevásárló kocsi.
1: Kocsi.
6: Bevásárló kocsi. Bevásárló kocsi volt, tök béna volt, mert néha csak veszel egy 6 terméket, minek az a nagy bevásárló kocsi veled, akkor mindig gondolkozz, hogy biztos a pszichológiája, hogy biztos sokat vásárol, hogy csak szégyen legyen, hogy csak 6 termék vagy, és akkor veszel még. Engem nem érdekel. Na mindegy, és akkor utána megjelent a szerencsére a kosarak, és Lidiéknél nagyméretű kosarak vannak, amit hogyha kihúzod így, akkor tudod magad után húzni, és most sajnos ez pont olyan magasság, hogy nálam pont lebeg éppen, de rájöttem, hogyha hogy viszem magam mellett, akkor az olyan, mintha végre egy normális méretű kosarat vinnék magam mellett, és nagyon tetszik, és akkor én azzal megyek, hogy bevásárom, hogy viszem magam mellett, és tök jó.
1: Hú, az milyen rossz, amikor vannak ezek a nagyon nagy kocsik, és akkor van azoknak egy ilyen alsó része, amiben lehet pakolni a, mit tudom én, a tejeket, vagy a
6: és kinyílik mi?
1: És akkor az vagy kinyílik, vagy nyitva van, és nem veszem észre, és megindulok.
6: És belerugsz.
1: Hú, a sípcsontom az
6: igen, tökéletes.
1: Az törik, fantasztikus.
6: Az fantasztikus
1: érzés.
6: Jaj, de imádok
1: így rátehénkedni, és így gurulni. Azt mindig muszáj kipróbálnom.
6: Én azt nem is tudom.
1: Dehogy nem.
6: Hogy?
1: Hát fogod ezt a... Van ez a kis
6: rádősz. És nem nyiklik, nem csapódik
1: és,
6: le.
1: És itt a... mi ez? Rekeszizmodat kb. Ahol a rekeszizmod van, azt így ráteszed. És akkor így meglököd magadat, és így kusti gurul. Tudod, na, te, ez a legjobb dolog.
6: De te fel annyi kiló vagy, mint ez működik velem is szerintem?
1: Persze, hogy működik. Ez mindenkivel működik, nagyon jó.
6: Ez igen? Ezt mindig kéne próbálni. Na, én ezt ki fogom próbálni. Hát nem tudom, de hol próbáljam ki, baszus? Ez kint vagy bent a boltba?
1: Bárhol, ahol
6: akarod. Te bent a boltba ilyeneket csinálsz?
1: Igen. Persze.
6: Azt a kutya mindenit.
1: Miért ne?
6: Ez igen.
1: Én főleg a Lidiéknél ott nehéz, mert ott ugye mindig tömeg van,
6: aha.
1: De mondjuk van a gólyás üzlet, ja,
6: hát ott nincs senki.
1: Nálunk, és ott akkora a tér, ott fantasztikus. Nagy.
6: Lehet driftelni meg minden, igen. Amit akarsz.
1: Lehet lökni a polcról a cuccokat.
6: F. Ati írja, hogy most küldte a képet, hogy azt mondja, hogy éppen megyek bevásárolni, nekem van egy ilyen szatyrom. Hát le a kalapon, akinek van.
1: Hát akkor várját, most az egyszer mindjárt videóhívásban megtanít téged, hogy hogy kell vásárolni.
6: Nem az étrend, nekem az
1: a számlájára nekem... ezt a sok pénzt, és akkor nem, gyorsan lezavarját.
6: Nekem azért nem tetszik az a szatyor, mert azt annyira tudatosnak kell lenni, hogy én tudom, hogy mikor megyek vásárolni, és az ott legyen az autóba. Hát én nem, én ezt nem szeretem. Én egy időben raktam be az autóba, és mindig a bolt közepén jut eszembe, hogy ja, amúgy az autóban van szatyor. Úgyhogy
1: még egy csomó szatyorban nem fér be egyébként sok minden, vannak ezek a nagyon nagy óriásiak. Mi úgy szoktuk egyébként, hogyha elmegyünk a Lidiékhez, akkor bepakoljuk az autóba, csomagtartóba, aztán otthon kivisszük a nagy táskákat vagy szatyrokat is belepakolunk.
6: Komolyan? Jézus Isten.
1: Igen. Apukámtól kaptam 6 milliárd ilyen reklám szatyrot, ami szerkesztőségben is van, hogy mindenhol az ugyanakkorának néz ki, mint a többi, de tudod-e, hogy abban mennyi minden belefér? Ez
6: ki
1: nagyon
6: van találva, mi? Ki van találva.
1: És nem tudok rájönni, hogy miért.
6: Nem tudom, de Tihi azt mondja, hogy én a gyerekeket szoktam pörgetni azzal a kocsival.
1: Igen, az is jó.
6: Amúgy igen. Hány éves korig mehet abba bele egy gyerek?
1: Hát, most figyelj, most, hogyha arra a kis fönti ülős arra. Részre gondolsz...
6: Az nagyon kevés.
1: Hát, egy 5 éves korig beültettem.
6: 5 éves korig?
1: Én szerintem még 5 éves korában simán beültettem a mellését. Jó, de ő olyan kis vékony, kis filigrán. De amúgy, hát igen. De szokták oda be a nagy része is beültetni különben a gyerekeket.
6: Hihetetlen. Gyerekek bírják ezt a vásárlást?
1: Persze, hát jön a kívánságműsor. Aztán így belenézek a kocsiba, hopp, tele van. Persze.
6: Jó van, csak azért, mert egy felnőtt...
1: Gyerekekkel menni drágább. Tehát úgy egy kicsit többen szokott kijönni, mint ha én most így elugranék, és megvenni valamit.
6: Felnőttként szörnyű.
1: Úgyhogy, igen.
6: De ugyanez van különben, hogyha nővel mész vásárolni, az ugyanez. Mert tudod, te egy szépen gyors... De ez a... És ezt nem rosszból mondom, de szerintem ez az egész pszichológia, most megkockáztam, hogy igazából nőkre van kitalálva, mert a férfiak azok ilyen hót egyszerűek. Tudom, hogy nekem kell egy tejföl.
1: Lehet, hogy pont azért kell a pszichológus nektek, mert túl egyszerűek vagy.
6: Szóval nekünk a tejföl kell, akkor elmegyek, megveszem a tejfölt. Engem rohadtul nem érdekel, hogy mi van útközben, nekem csak egy tejföl kell.
1: És a banánkocka?
6: Hát akkor banánkocka kell.
1: Akkor de... azért mentél a boltba, amikor megvetted?
6: Nem.
1: Nem hiszem.
6: De tudtam, hogy veszek édességet. De viszont ugye mindenhol az olvasható, hogy elsősorban a nők pedig olyanok, hogy ki kell, de hogy például te most akarsz venni valamit, akkor az legyen messze, hogy útközben láss egy csomó másik terméket, és akkor az ember kedvet kap vásárolni, hogy akkor most így veszek ezt is, meg veszek azt is, meg veszek amazt. És ugye ezt most nem én találtam ki, erre tényleg lehet olvasni, de erre nők egy kicsit jobban hajlamosak. Ezért, hogyha nővel mész vásárolni, akkor nyilván majd útközben lesznek ötletei, vagy hogy figyelj, kézem, milyen jó ez, gyere, nekünk erre pont szükségünk van, vagy valami, és akkor tudod, azt is berakja a kosárba, és akkor állj, de...
1: Ugyanígy tudod. Működik egyébként, tök durva, vannak olyan üzletek, vagy drogériák is akár, amiket nagyjából ilyen két havonta teljesen átrendeznek.
6: Ahogy ez szándékos.
1: Teljesen.
6: Ez szándékos.
1: És ez is, persze, nyilván ennek is az az oka, hogy én tudod, elmegyek, mit tudom én mondjuk sampont venni, tudom, hol a sampon, oda megyek, igen, és célzottan azt mondom, hogy ez kell nekem is. És nem ott van, nem, hanem körbe kell járnom az egész nyomorúságos üzletet, és ők azt hiszik, hogy ha most így pszichológiai, igen, szempontból vizsgáljuk ezt meg, akkor én majd ennek hatására teleteszem a kocsimat, és mindent megveszek. Hát nem, mert már annyira ideges vagyok, mire megtalálom azt a nyomorúságos sampont, hogy fogom, és alig várom, hogy kiszabaduljak onnan.
6: Igen, de állítólag nem így gondolkozik a többség.
1: De szerintem meg így.
6: Nem tudom, érdekes, mert van egy benzinkút.
1: Átrendezésnél tuti.
6: Van egy benzinkút, ma is lefordultam, láttad, mikor elváltunk. Igen. Beugrottam, általában kávét szoktam venni korán reggel, és átrendezték most negyedszer a kávét. És már tudod, már múltkor ideges, mondom, hogy ne arra, hol van a kávé? Hát nincs időm keresni reggel, hát mindjárt műsorít, egy tik-tik. Vagy tik-tok, vagy tak, vagy hogy kell ezt mondani? Nem így, hogy tik-tik. Tik-tak.
1: És mondják, hát ott... van?
6: Igen. De hol a kávé, akarom gyorsan. Na ott reggel nagyon gyorsan kell minden. És akkor mindig, hogy hát most áthelyeztük, és akkor apátok fülé, most mit helyezgetitek át már megint? Gábor azt írja, hogy zeci bevásárlási, pakolási módszerét használom én is, de puha vászon szatyrot mindig viszek magammal. De különben én aláírom, különben az egy jó dolog. Abszolút jó dolog. Úgyhogy ennyit tudunk mondani így dióhéjban 20 percben, vagy 25 percben arról, hogy hogyan kell felrakni a,
1: igen,
6: termékeket.
1: Igen, fantasztikus volt, nagyon jó tanácsokat adtunk szerintem.
6: Ugye? Szerintem sem voltunk rosszak.
1: Megéri úgyhogy bennünket hallgatni.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
0: Programajánló.
2: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
3: Június 25-e és 28-a között.
2: A zenei sokszínűség idén is garantált.
3: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, Borudvar, Dombos Remix, Irodalmi Menet, Fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
2: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

keverve nem felgázva. A Nespresso. 8 óra 17 perc van. Szép jó reggelt mindenkinek, aki a Pannon Rádiót hallgatja ezen a csodálatos június 24-i szerdai napon. 25 fokot mutat már is a hőmérő higanyszál a Szabadkán, és igazán tikasztó napunk lesz a mai nap folyamán is, úgyhogy lehet menni fürödni, aki ráér délután, de lehet, hogy már sokatok réges-régen felállította az udvarban a jó kis bazént, vagy elmegy a fürdőbe, elmegy a medencékbe már, az uszodákba, és ott élvezi ezt a csodálatos hőséget, ha csak nem a mezőgazda jó kis bazént, vagy elmegy a fürdőbe, elmegy a medencékbe már, az uszodákba, és ott élvezi ezt a csodálatos hőséget, ha csak nem a mezőgazdaságban dolgoztok, és most épp az aratást csináljátok.

De jó neked. Nagyon jó. Nekünk is olyan jó, hogy itt vagy. De nem panaszkodhatsz, hiszen a Presszónak szinte női műsorvezetői vannak, úgyhogy neked csak jó. Csak jó. Ennyi hölgy között. Viktor nem panaszkodik. Ez a legjobb munkaerő. Igen, Tihi már 5-től dolgozik, az szép, le a kalappal. Én szerintem akkor fordultam át a másik oldalamra, és álmodtam a második álmomat, nem viccelek. Hát igen, ez sajnos ezzel jár. És itt van velünk egy hallgató is, aki szintén üdvözölt minket, és mindenkit is kellemes napot. Hát köszönöm szépen. Legyen így neked, legyen így nektek is, sokatoknak is. És hát igen, én is itt leszek veletek Rúzsa Edina személyében, és a mai naphoz is nagyon sok minden kapcsolódik. Ezzel kezdeném a műsort. Először is ugye ma ünneplik az Ivánok a névnapjukat, és hát Szent Iván napja van a nyári napforduló ünnepe, mégpedig 526 éve. És ha már így a távolból indultam meg, akkor képzeljétek, ma született meg, úgymond jött létre az Alfa Romeo márka, mégpedig több mint 100 éve, 1910-ben, tehát 116 éve, illetve biztos, hogy sokan ismeritek a Bonanza Banzai együttest. Nos, hát billentyűse Menzel Gábor 55 éve született meg, illetve foci, hogy kimaradjon, 39 éves ma Lionel Messi, az argentin labdarúgó. Úgyhogy hát Isten éltesse Messit, meg sokatokat, másotokat, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ünnepeltek a hallgatóink közül születésnapot, házassági évfordulót, sőt olyannyira, hogy a szüleimnek ma van a házassági évfordulója, úgyhogy hát innen is gratulálunk nektek, biztos vagyok benne, hogy hallgatják a rádiót, úgyhogy hát gratulálunk. Ezt a csodálatos időt is megéltétek nyilván szeretetben, boldogságban, meg hát azért nagyon sok dirdurban is, mert azért valljuk be, hogy az már régen rossz házasság, hogyha mindig minden jó, és csak a mosoly van és a bólogatás, mert utána ott hát nem biztos, hogy hosszú távú lesz. Kell azért egy kis vihar is a kapcsolatokba, ez is egészen biztos. És hogy a mai Pannonpresszóban mi kell, azt is elmondom nektek. Stúdió vendégekkel, illetve telefonos beszélgetésekkel érkeztem, és lesz nyereményjáték is, úgyhogy érdemes lesz majd hamarosan csekkolni a Presszó Facebook oldalát, mert hogy életbe lép felkerül majd a játék, és a műsor vége felé fogom kisorsolni a szerencsés nyertest, hogy miről van szó, ezt is majd meglátjátok a bejegyzésben, illetve természetesen el is fogom mondani, hogy ha valaki ugye hallgatja, és nem telefonozik folyamatosan, akkor értesüljön majd a játékról. De mi lesz még? Ugyebár biztos olvastátok hírként, hogy lehet pályázni a 2027-es Durindó és Gyöngyösbokréta fesztivál helyszínére. Ennek fogjuk elmondani a részleteit, és picit azért visszakalandozunk az idei eseményre is, mert hogy nagyon sokan vettek részt, és idén is magas volt a színvonal, úgyhogy erről is majd szólni fogunk. Illetve a fiatalokhoz is majd szólni fog egy beszélgetés, ugyanis hamarosan zárul az MCC Fiatal Tehetség programja. Szeptembertől egy új évfolyam fog indulni. Még 30-áig lehet jelentkezni, úgyhogy van hát kicsivel kevesebb, mint egy hét. Elmondjuk ismételten emlékeztetőül a részleteket majd. Természetesen nem marad el a mai műsorban sem a hét nap horoszkópja. És ha már események, akkor nagyon nagy népszerűségnek örvendenek ilyenkor a levendula napok, a levendula események. Lesz ilyen Szabadkán is, mégpedig a vasutas helyi közösségben, ugye, bár ott a Majsai híd, Majsai iskola környékén található, és ugye ott lesz az esemény. Sokan ismerik biztos ugye ott azt a jól megszokott kis boltot és a piacot. Nos, hát ott szokott lenni az esemény. Ez a jótékonysági levendula napok. Ennek a részleteit is ismertetni fogjuk a mai műsorban, és Attila is megérkezett, és a kávé ivásra ösztönöz engem is, meg szerintem azért a hallgatókhoz is szól ez a kis hát kijelentés. Iszogatom a jó erős török kávémat. Direkt úgy időzítettem, hogy ne otthon igyam meg, ugye nálam van egy-egy óra hosszás csend és nyugalom, és csak a kávé. Hát most ezt behoztam ide, úgyhogy most itt van a jó erős kis meleg kis török kávé a kis termoszomba, és a kis bögrémbe már félig meddig, úgyhogy most fogom ezt úgy belapátolni, hogy azért meglegyen a jó kis napindító, mert
Hát nyilván kávé nélkül, meg falusi

lányként nyilván mondhatom azt is, hogy pálinka nélkül, bár én nem vagyok nagy pálinkás, szóval. De na, azért ezt szerintem a hallgatók közül sokan tudják, hogy azért meg kell, hogy legyenek a napindító kis löketek. Úgyhogy hát ez így fog telni a mai nap is, és közben jött még egy üzenet. És hamarosan jövök a közérdekű hírekkel és az időjárással is, úgyhogy tartsatok velünk egészen 14 óráig.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.re.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na, azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
10: Média támogató a Pannoner TV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 8 óra 34 perc van, és közérdekű információkkal érkeztem, mégpedig mai napra vonatkozóan. 9 és 12 óra között véradási akciót szerveznek Törökkanizsán, a Vöröskereszt épületében. Zomborban is lesz véradás, viszont ott 9 és 13 óra között szintén a Vöröskereszt épületében, és még Pancsován is, viszont ott a délután folyamán 13 és 17 óra között áramszolgáltató a következő info, mégpedig Szabadkán, Kelebián, Csantavéren, Kispiacon és Radanovácon nem lesz ma áram, változó időpontokban és természetesen eltérő utcákban, utca részeken, illetve konkrét ház számok alatt mind-mind megtalálható a panonrtv.com-ra kattintva. És volt egy üzenet a napokban, vagy egy kérdés, hogy hol találhatóak ezek meg. Egyszer-kétszer már nyilván el is lett mondva, de akkor elmondom ismételten, hogy pontosan hogy is hol találjátok meg egyébként ezeket az információkat, akár programok, akár rendezvények tekintetében. Ha felmentek a panonrtv.com-ra, akkor először nyilván megtaláljátok a fontosabb, kiemeltebb napi híreket, információkat. És hogyha elkezditek szépen letekerni a kis, hát nem is tudom, minek nevezzük, kis egeret, vagy kinek mi. És ugye megtaláljátok majd azt, hogy milyen műsorok láthatóak hamarosan a televízióban, a rádiókban, ugye a Pannon Rádió, Szabadkai Magyar Rádió, és az alatt meg fogjátok találni, hogyha laptopról vagy számítógépről nézitek, akkor bal oldalt lesz a programok, rendezvények, jobb oldalon pedig a közérdekű információk. Ha telefonon, akkor is ott lesz, de akkor lehet, hogy egyik feljebb lesz, a másik pedig alul, de ott ez mind-mind megtalálható. És ne felejtjétek, tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagy hőség lesz az elkövetkező napokban is, sőt a hétvégén 37-8 fok is lehet Vajdaságban. Semmiatt nyilván nagyon sokan hajnalban, vagy az esti, késő esti éjszakákban locsoltok, hogy azért a virágok meg a veteményes ne száradjon ki, és nagyon fontos, hogy az illetékesek is felhívták a figyelmet, nem csak egyébként Vajdaságra vonatkozóan, vagy Szerbiára vonatkozóan, hanem már Magyarországra vonatkozóan is, hogy ezekben a napokban nyilván a vízellátás akadozhat, és hogy mindenki törekedjen a céltudatos vízhasználatra, főként ivásra, főzésre és tisztálkodásra használjátok a vizet, minden más vízfelhasználást mérsékeljétek, és lehetőség szerint hát mellőzzétek, bár azért nyilván locsolni kell, de azzal is biztos vagyok, hogy nagyon sokan szembesültök, hogy locsolnátok, de lehet, hogy csak éppen-éppen csöpög a víz, hát ez azért van, mert nyilván nagyon sokan egyszerre mennek ki, és akkor csinálják ezt a tevékenységet. És hát van olyan település is Magyarországon, ezt a napokban olvastam, ahol igazából van olyan óra, amikor már egyáltalán nem folyik víz konkrétan a csapból, mert mindenki akkor használja bármi már valamire, akár fürdésre, akár nem tudom, főzésre vagy locsolásra kint a kertben a vizet, és egyáltalán nem folyik a víz. Hát azért ezt is szem előtt kell tartani, bízunk benne, hogy nálunk ez nem fog bekövetkezni, de azért erre ösztönözlek titeket, hogy azért legyetek nyilván, hát nem is céltudatosak, de azért legyetek céltudatosak is nyilván, de hogy fontoljátok meg, hogy mikor, miért és mennyit használjátok a vizet. Hamarosan pedig programok ötletekkel is érkezem, és a következő órában pedig már stúdió vendéggel beszélgetek.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 9 óra 15 perc van, és ahogy említettem, az elmúlt órában program ötletekkel érkezem, és meg is érkeztem. Gombosi búcsú, június 27-én nagy nap lesz Gomboson, mert hogy ünneplik a búcsú napját, és a helyi önkéntes tűzoltó testület, valamint az Arany János Magyar Művelődési Egyesület a főszervező, és Szent László király ünnepe alkalmából tartják meg, és ünneplik ezt a napot. A program 17:30 kezdődik, onnan 18 órától, az általános iskolától indul az ünnepi felvonulás, majd színes néptánc bemutató zajlik, és 19 órától sör sátor várja az érdeklődőket a játszótéren. És a nagyon jó hangulatról pedig a Szabadkai Dáridó együttes fog gondoskodni. Akkor egy picit más jellegű esemény, ami nem Gombosra vonatkozó, irodalmi est a Német Népi Szövetség székházában, mégpedig Szabadkán, június 26-án, pénteken, 19 órai kezdettel lesz magyar, horvát és német nyelven. Bővebb információ megtalálható honlapunkon, a panonrtv.com-on. Természetesen a többi eseményről is, amivel érkeztem, ez mind-mind megtalálható honlapunkon. Kupuszinára is ellátogatunk most így, egy ajánlat keretében. Júni 27-én Mártonáron a Remény Zarándoka pódium műsor lesz a kupuszinai Szent Anna templomban. Tóth Péter Lóránt versvándor mondja el 17 órakor, úgyhogy erre is el lehet menni, el lehet látogatni. Illetve júni 25-én egy kiállítás megnyitó lesz a Szabadkai Városi Múzeumban, Jakobej Károly kiállítása, és annak a megnyitója lesz, úgyhogy ezt ajánlom a figyelmetekbe. A tárlat kísérő rendezvényei szeptember 4-én lesz, mégpedig a Zsinagóga tér 3-as szám alatt Szabadkán. Ez egy későbbi ugyebár, de most lesz júni 25-én 12 órakor a Városi Múzeumban a kiállítás megnyitó. Lesz még Bezdánban is esemény, szintén június 25-én 18 órakor a Magyar Szép Próza ünnepe alkalmából a színházban irodalmi est várja az érdeklődőket, erre is el lehet látogatni. Természetesen a bővebb információ megtalálható, ahogy említettem, honlapunkon, és egy picit későbbi esemény, de Arató ünneplődőket, erre is el lehet látogatni. Természetesen a bővebb információ megtalálható, ahogy említettem, honlapunkon, és egy picit későbbi esemény, de Arató ünnepség lesz Szent Tamáson, júli 5-én, már reggel a

nagyszüleim vagy a szüleim is mindig pontosan tudták, hogy melyik hétvégén hol van vásár, hova kell menni, hova kell készülődni, mert hogy ott a vásárban minden is kapható lesz. Fogalmam nincs, hogy az első vasárnap, második, harmadik, negyedik, és akkor ha az álmukból is felébreszted, akkor biztos, hogy megmondják. Irigykedve néztem mindig, vagy hallgattam mindig, hogy honnan lehet ezt fejben tartani, de nyilván aki hétről hétre megy, és valamit vásárolni akar, vagy keres valamilyen alkatrészt, vagy jószágot, az biztos, hogy tudni fogja, hogy mely hétvégén hol lesz vásár, vagy hol lesz búcsú, vagy bármi más. Ennyit a programokról. Van még bőven egyébként megtalálható a honlapunkon egyéb más program, más települést illetően, kezdve a táboroktól, a kiállításokon át, falunapok, színházi előadások, minden megtalálható. És ugyebár azt is említettem, hogy lesz vagy van már nyereményjáték a Pannon Presso Facebook oldalán, oda is fel lehet menni, el lehet látogatni, és részt lehet venni a játékban. Mégpedig a 7 nap jóvoltából van a nyereményjátékunk. Kommentbe az adott bejegyzés alá, ami jól látható, meg kell írni, hogy melyik a kedvenc rovatotok az újságban, és egy darab szerencsés nyertes sorsolunk ki, aki 7 nap fél éves előfizetést fog nyerni. Sorsolni a Presso utolsó órájában fogunk, addig is mindenkinek sok szerencsét!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló. Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
6: Média támogató a Pannon RTV. Let me tell you.

0: 91.5. A jó választás.
1: 9 óra 32 perc van, és ahogy beharangoztam már korábban, stúdió vendéggel folytatjuk a műsort, mégpedig a témánk egyébként a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál lesz. Picit visszakalandozunk pár héttel ezelőttre, ugyebár hajdújárás adott otthont a nagymúltú eseménynek, és kiírták a pályázatot, hogy lehet arra pályázni, illetve a felhívás már él, hogy ki legyen a következő házigazda. Ennek részleteiről is fogunk beszélgetni, mégpedig Brezovszky Rolanddal, aki a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület művészeti vezetője. Szia, köszöntelek!
2: Szervusz, köszöntelek én is, de most itt a Vajdasági Magyar Művelődés Szövetségnek a szakmunkatársa vagyok.
1: Így igaz.
2: De nem tagadom le egyiket.
1: Minden egybe tulajdonképpen, hogy valaki, amikor így több funkcióban jön, vagy nem is, hogy jön, hanem ugye itt van, akkor úgy az ember néha nem is tudja, hogy akkor most kit is, hogy is, mint is képvisel, vagy mindegyiket, igen, mindegyiket el kell mondani, de akkor most ugye a Gyöngyösbokréta kapcsán, akkor most ugye végülis a Talentumban is, mert hogy az, ugye ők igen, is igen, a néptánc, és ott voltatok, és képviseltétek, és felléptetek. Gyöngyösbokréta és Durindó. Ugyebár elmúlt egy pár héttel ezelőtt, ugye, ahogy említettem, én is hajdújáráson volt ez a nagy múltú esemény. Rengetegen, tényleg nagyon-nagyon sokan. A szám szerint akarom mondani, akkor és az előbb megtaláltam egyébként a számot, hogy hányan vettek részt rajta, és most nyilván a szemem nem fogja megtalálni, de hát ha te tudod, hogy hányan léptek fel egyébként.
2: 870-en voltunk a Gyöngyösbokréten, és 1200-an a Durindón.
1: Az nagyon-nagyon szép. És ugye tehát kétnapos eseményről beszélünk, és egész Vajdaságot megmozgatja. Tehát, hogy még mielőtt mi adásba kerültünk, már erről pár szót így váltottunk egymással, hogy tényleg a néptánc egyesületek, csoportok minden évben készülnek rá, tudják, hogy lesz, és olyan színvonalat rittyentenek és visznek oda a színpadra, hogy a közönség csak ámul is bámul is csak így nézi, hogy csoda, hogy ilyen létezik. És még van, és tartják a hagyományt.
2: Igen, kezdek egy kicsit korábbról, hogyha így elmondhatom. Régebben a Gyöngyösbokréta mozgalom, mint egy esemény, létrejötte is, talán egy ilyen csak azért is ből adódott a 30-as évekbe, hiszen egy nemzet tragédia után egy nemzet megerősítő szándékkal indult el, és augusztus 20-án mindenki felvonult Budapestre. Megmutattuk, hogy mennyien vagyunk, sokan vagyunk, és ez a határon túlra is, akkor már ugye a Trianont elszenvedtük, és itt is beindult ez a történet Vajdaságban, Gombosról, és azóta is ez tart. Tehát ez egy csak azért is mozgalom. Ide eljönnek az emberek, hogy megmutassuk, hogy együtt vagyunk, és együtt erősek vagyunk, és egy-egy közösséget eljövünk megerősíteni. Hogy ne kalandozzak nagyon a múltba, az biztos, hogy azért van színvonal, mert hogy az amatőr mozgalom már egy teljes átalakulásban van, nem most, már nagyon régóta. Ahhoz, hogy valami jól működjön, azt nagyon jól kell csinálni. Tehát profi szinten. Ez profi állásba kell lennie a vezetőnek, ezzel kell foglalkozni. Nem lehet mellette gyári munkás, irodai munkás, földműves vagy agykutató, mert nem adja ki azt a 24 órába kell csinálni. Tehát nem lehet együttesen menni kell, próbákat kell tartani, versenyre kell vinni őket, fesztiválra kell vinni őket, szervezni kell, rengeteg dolog van. És azért válik már ilyenné a Gyöngyösbokréta ezen a kiváló színpadon, ugye már nem csak összetákolt foszni-deszkákon táncolnak a focipálya kellős közepén bármiféle hangosítás és árnyék nélkül, mint ahogy még régebben volt, hanem egy komoly színvonalat képviselnek, mert nem csak a Gyöngyösbokrétára készülnek fel, hanem egész évben dolgoznak. És ettől válik egy mozgalom ilyen színvonalassá.
1: Azt is beszéltük még, és ez most úgy felkeltette az érdeklődésem, hogy a hallgatóknak is adjuk át, hogy tényleg mondhatom azt, hogy mióta az eszedet tudod, ebben nőttél fel, szinte a kezdetektől, majd hogy nem ott vagy ezeken az eseményeken, a Durindón, a Gyöngyösbokrétán, megismered a táncosokat, a csoportokat, a falvakat nyilván, barátkozásra is ez jó lehetőség, tapasztalat cserére. Végig kísérte ez az életedet, és valószínűleg még jó sokáig is fogja, és ez legyen is így. Milyen így visszatekinteni, hogy honnan indult, hol tart most, hová halad ez az esemény? Meg tényleg az, hogy nagyon sok mindent így visszatekintésképpen látsz.
2: Uh-huh. Nagyon érdekes dolog. Most vasárnap volt a Vajdasági Magyar Művelődés Szövetség által létrehozott néptáncosok szakmai fóruma, amelyet a Túrutányán szerveztünk meg. Azért hoztuk össze ezt a találkozót, hogy elmondjuk ügyes-bajos dolgainkat egymásnak, illetve a szövetség élére álljon néhány kezdeményezésnek, néhány javaslatnak, amit a szakma megkövetel, vagy igényel. És szóba jött a Gyöngyösbokréta. Nagyon sokak megelégedéssel vannak az idei Gyöngyösbokrétáról, tehát a hajdújárásiak, Sővény Rudi és csapata nagyon kitett magáért, nagyon magasra tett lécet, mindazok mellett, hogy amikor az infrastruktúrát néztük, úgy láttuk, hogy hát nem tudjuk pontosan úgy behatárolni, hogy hol is van ez a Gyöngyösbokréta, mert hajdújárásnak nincsen központja. Uh-huh. Nyilván mindenki tudja, hogy hova járunk össze, de úgy, hogy egy ilyen tér legyen, ahol meg lehet csinálni mindent, na de annak ellenére egy fantasztikus felvonulás, nagyon jó, lelátós, focipályás, régi időket idéző, igen, de mégis profi módon megszervezett, fantasztikus csapattal, nagyon jó munkatársakkal, akik mind oda tették magukat, és egy nagyon jó rendezvényt hoztak létre. Az, hogy honnan indult, és hogy hová tudott fejlődni, ez nyilván mindig egyfajta szemléletek, illetve különböző strukturális változások hozták létre. Korábban tartozott egy ilyen, nem is tudom, még a kommunizmusban egyfajta szervező csapathoz, bizottsághoz, majd utána megalakult a fesztiváltanács a 90-es években, ha jól tudom, és akkor aztán végül 2016 körül, vagy a 10-es években került a Művelődés Szövetség gondozásába a Gyöngyösbokréta. Az mellett, hogy a fesztivál tanács 4 évente vált tagok, választ tagokat, most jelen pillanatban 11 tagú, és ott olyan emberek vannak, akik komoly fesztiválszervező, komoly néprajzi ismeretekkel, néptáncos és népzenész ismeretekkel rendelkeznek, és a legjobb tudásukat tudják ebbe belehozni. Kézművesek, tényleg az iparművészet jó tudói is itt megjelennek. Igazából a fesztiváltanács egy ilyen őrző, egy útmutató, hogy ne fesztiválosodjon el teljesen a rendezvény, ne legyen kommerc, mégis legyen találkozó, szeressen mindenki eljönni ide, hiszen tényleg Pancsovától, vagy Versectől, Kupuszináig itt voltak az együttesek. Célunk is összejönni ezren, hogy azt mondjuk, hogy itt vagyunk, és erősek vagyunk, és jó a színvonal, kiváló zsűri, aki nem díjaz, de mégis értékel, fontosnak tartja mindenki megmutatni magát ennek a szakmának, úgyhogy úgymond fesztiválosodott, hogy fogyaszthatóbbá vált. Hogy a körülmények is olyanok legyenek, a színvonal is olyan legyen, különböző kísérő rendezvényekkel, olyanná tudtuk varázsolni, mi másokat is bevonz, és nem csak a fanatikus néptáncosokat, igen, meg a szülőket, hanem valóban egy élmény, valóban egy szórakozási lehetőséget adott a gyerekeknek, a felnőtteknek, a gasztronómiai szempontból is, és még turisztikai szempontból is.
1: És jó azt is látni, hogy nem csak a közép vagy idős korosztály az, aki a színpadra áll, és képvisel egy csoportot, hanem már a kicsik, a gyerkőcök is ott vannak, és próbálják el sajátítani, és hogy igazából ők is szeretettel öltöznek fel a népviseleti ruhákba, és tanulják be igazából a koreográfiát.
2: Ha most a Gyöngyös Bokrétáról beszélünk, akkor ugye ez a Gyöngyös Bokréta a felnőtteknek a fesztiválja, de, ugyan, de a gyerekeknél a más... is megvan, igen, és ez a Kőketánc többek között, az a másik nagy múltú rendezvényünk, ami évente Óbecsén kerül megrendezésre. A tényleg a kicsiknél is ez, hogy mondjam, talán nemrég végeztünk egy kutatást a Művelődés Szövetségben, amelyben a néptáncosok számát, illetve a csoportoknak a meglétét próbáltuk kutatni, és több-kevesebb sikerrel, nyilván, mert itt ez állandóan változó, de hát van egy pillanatnyi adat, amit 2025-ös évben végeztünk el, és azt tudjuk, hogy 2600 és 2800 között vannak a táncosoknak a száma, és nagyon sok a gyerek. Nagyon-nagyon sok. Egyre több óvodás csoport tartja fontosnak, hogy viseletet öltsön, vagy az óvónők is néptánccal foglalkozzanak, és tanítsanak be, mert ez egy nagyon jó közösségformáló eszköz. Hát most elég régóta van a Petőfi program a szövetség úgymond gondozásában, hogy segítjük a lebonyolítást, és egy-egy szórványközpontban, ha megkérdezik, hogy na, milyen Petőfi programosan tud néptáncolni, hogy a tánc az mindig egy jó eszköz arra, hogy az embereket megszólítsuk. Úgyhogy a gyerekeknél ez nagyon-nagyon erőteljes, nagyon sokan vagynak, és én bízom benne, hogy ez el fog tudni odáig is jutni, mert most jelen pillanatban olyan krízisben van a Kárpát-medencében a néptánc, és a felnőtt generációk tűnnek el. Én ezt, vagy hát sokan tudjuk, hogy ez miért van. Azért is van, mert egyfajta olyan kultúraváltás van, amihez nekünk is igazodnunk kell, hogy a középiskolások után az egyetemisták már miért veszítik el az ambíciójukat ebben. Hát ennek is majd gondolom eljön az ideje, hogy rájöjjünk, hogy hogyan lehet őket továbbra itt tartani. Nekünk kicsit több-kevesebb sikerrel vagyunk, úgy gondoljuk, hogy jó alapokkal, mély gyökerekkel talán meg lehet ezt meg lehet változtatni, de nem biztos, hogy mi vagyunk a megváltók.
1: Lehet, hogy aztán tényleg szép vége lesz ennek is. Nyilván nem hagy alább a kedv, és hát aki eddig is szerette és eddig is csinálta, hűségesen kitartott, az valószínűleg ezt folytatni is fogja. De beszéljünk akkor a felhívásról, mert hogy lehet pályázni a művelődési szervezeteknek a következő 2027-ben sorra kerülő eseményre, ugye a Durindós Gyöngyös Bokrétáról beszélünk. Kik pályázhatnak, hogyan pályázhatnak, tehát milyen feltételeknek kellene eleget tenniük, mint az elmúlt években, például teszem azt hajdújárás, vagy bármi más településnek.
2: Az a szokásrend alakult ki, hogy egyik évben Bácskában szervezünk Gyöngyös Bokrétát, másik évben pedig Bánságban, vagy Bánátban, Szerémségre. Most a bánsági szerémségi egyesületek pályázhatnak a következő évi Gyöngyös Bokréta és a Durinda megszervezésére. Úgyhogy szeretettel várjuk, még mindig él a felhívás. Azt szeretnénk, hogyha olyan közösségek pályáznának, ahol úgy érzik, hogy ez egy közösség megerősítő, vagy egy színfoltot eredményező rendezvény tudná azt a közösséget jól megerősíteni. Most jó, kijövök ebből a mondatból. Szóval, akik úgy érzik, magukénak érzik ezt az egész népművészetet, és úgy gondolják, hogy van erejük hozzá. Biztos vagyok benne, hogy szerintem minden közösségben megvan, csak nyilván picit föl kell rázni. Hallottunk már egyesületeket, akik próbálnak, vagy akik tudjuk, hogy szeretnének Gyöngyös Bokrétát szervezni, úgyhogy bátran mások is jelentkezzenek. Nyilván a fesztiváltanás dönti el, hogy melyik közösségnek ítéli oda ezt a nagymúltú és emberpróbáló szervezést igénylő rendezvényt. Mindenképpen kell az a belső lelkület, és kellenek az infrastruktúrális meglévő épületek, terek, ahol egy ilyen rendezvényt végig lehet vinni. Fontos az iskola közelsége, hiszen öltöznek a fellépő együttesek, és általában iskolákba szoktuk ezt az öltözést megoldani. Kell egy jó helyszín a Gyöngyösbokrétához, ahol fel lehessen vonulni, és hát két helyszínen folyik a Durindó, a vasárnapi napról annyit kell tudni, hogy olyan sok produkció van, az a 121-2-3 produkció, amit muszáj két helyszínen párhuzamosan levezényelni, úgyhogy erre is kell gondolniuk. Azt gondolom, hogy van erő a bánsági együttesekben vagy egyesületekben, akik ezt meg tudják szervezni. Kicsit gondolom mindenki össze dugja a fejét, hogy akkor legyen egyfajta egyesületi, helyközösségi, községbeli, városbeli, vagy több civil szervezet összefogásával létrejövő kezdeményezés, amelyet aztán nyilván egy pályázat útja, amikor beadnak, hogy igenis meg tudják szervezni, akkor ezt a fesztivál biztos, hogy méltányolni fogja, hogy, vagy a fesztivál tanács, hogy akkor itt nem csak egy magánkezdeményezésről van szó, hanem egy közös, széleskörű összefogásról.
1: Nem kis falat ez egészen biztos megszervezni ezt a kétnapos eseményt, és nagyon-nagyon sok előszervezést, munkát igényel, meg talán még utómunkát is igényel, de az biztos, hogy akkor, abban az időben, vagy hetekben ők kerülnek majd a figyelem középpontjába, és hát nagyon sokáig, ahogy a hajdújárást is emlegetjük már, ugye, mert tényleg olyan nagy eseményt tettek le, és tényleg annyira szépen tartották, hozták a nívót, hogy a mai napig nagyon sokan beszélnek nyilván erről az eseményről. Érdeklődők, akik ellátogattak. Volt olyan ismerősem egyébként, aki keresztül ment akkor Magyarország ismerősem a településen, nem tudta nyilván, hogy akkor milyen esemény zajlik. Meglátták, megálltak, és akkor aztán csodálattal mesélte, hogy mi volt, hogy volt, ezt láttam, azt láttam, úristen, ilyet még nem tapasztaltam, és ott ragadtak, és elkéstek máshonnan. Tehát, hogy ez is szinte véletlen műve, de hogy milyen jó, hogy ott vezetett át az út, ott voltak, megálltak, és hogy ez is nyilván emelte azt, hogy másnak is valószínűleg ezt elmesélték külföldön. És visszatérve még nyilván erre a felhívásra, csak röviden a beszélgetésünk végén, hogy hol lehet információkat gyűjteni erről, hogy hol van akár a felhívás, hol található meg?
2: A Vajdasági Magyar Művelődő Szövetségnek a hivatalos Facebook oldalán meg lehet találni, illetve elküldtük a médiába, úgyhogy ott is lehet kutakodni a különböző internetes felületeken, de természetesen a Művelődő Szövetséget megkeresve bárkinek el tudjuk küldeni a felhívás szövegét, bátran jelentkezzenek, és hamarosan akkor a fesztivál tanács elé kerül majd.
1: És annyit még, hogy a pályázat benyújtásának a határideje augusztus 20-a.
2: Igen.
1: Úgyhogy addig van nyitva és él a pályázat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy említést tettünk erről a nagymúltú eseményről. És további sikeres munkát nektek.
2: Köszönöm a meghívást.

A Panna Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárcavezető. A visegrádi országok továbbra is támogatják a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációját, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök a V4-ek gödöllői csúcs találkozóját követően. A magyar, cseh, lengyel és szlovák kormányfő egyetértett abban, hogy a térség stabilitása és fejlődése Európa közös érdeke. A vezetők az unió következő 7 éves költségvetéséről, valamint a kohéziós és az agrárpolitika jövőjéről is tárgyaltak. Emellett szó esett egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyors vasút megépítéséről, valamint a digitalizáció és az energiabiztonság területén történő szorosabb együttműködésről. Átadták Topolyán a Vénusz városi uszodát, amelyet mától használhatnak a lakosok. A modern komplexumban úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A beruházás értéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet tartományi és községi költségvetésből biztosítottak. Ami a belépőjegyeket illeti, a felnőttek számára a napi jegy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300 dinár. Topolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650 dinár. További információk a Vénusz Városi Úszoda Facebook oldalán találhatók. Interaktív irodalmi programot szerveztek Zomborban a Magyar Szépróza ünnepe alkalmából. A rendezvény résztvevőit arra kérték, osszák meg egymással azokat a prózai írásokat, amelyek hatással voltak, vagy vannak mindennapjaikra, illetve arra a közegre, amelyben élnek. A felolvasások során kortárs magyar prózai művekből is elhangzottak részletek, majd beszélgetés alakult ki aktuális irodalmi és társadalmi kérdésekről. Közben a nyugat-bácskai festők és rajzolók élőben örökítették meg a felolvasásokat, olvasások és az olvasmány élmények hangulatát vásznon és papíron. Az élményt borkóstoló tette teljessé. Az irodalmi estet a Magyar Írószövetség Magyar Szépróza napja esemény sorozatának részeként rendezték meg.
5: Sport.
7: A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának torontói mérkőzésén. Panama ezzel az újabb kudarccal már biztosan kiesett. Az utolsó körben a horvátok Gánával, még Panama Angliával találkozik szombaton. Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott Gánával az elcsoportban Bostonban, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető 4 ponttal várja a folytatást. Tegnap a K-csoport Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt. Már az első félidőben 3 góllal vezettek, Cristiano Ronaldo 2-szer volt eredményes. 2 forduló után a portugáloknak 4 pontjuk van, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miami-ban szombat éjszaka. A 0 ponttal rendelkező VB újonc üzbégek ellenfele Kongó lesz. Kolumbia egyébként 1-0-ra győzött Kongó ellen.
5: Időjárás.
7: 27 fok van jelenleg Szabadkán, száraz napos idő várható túlnyomó részt a folytatásban is.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 10 óra 14 perc van, és ugyan nagyon kellemes a hőmérséklet Szabadkán, 29 fok van már is, és 30 fok fölött 32-3 fok lesz. Nekem a telefonom azt jelzi, hogy kisebb futózápor lehet most, és egyébként be is borult. Úgyhogy most elvonult a nap, lehet, hogy lesz egy pici kis eső, de azért a számottevőre nem kell készülni, és nem kell számítani. És hogyha már egyébként ennyire kellemes az idő, vagy lesz legalábbis nagyon tikkasztó hőség a hétvégén, úgyhogy nem kell azon gondolkodni, hogy szaunázzunk, mert hogy bőven 37-8 fok körül lesz a csúcsérték, lehet készíteni a frissítő nedüket és a frissítő italokat. Hoztam egy kis ötletet, és azért bátorodtam fel, mert én mindig imádom ilyenkor például a bodza szokkokat, a bodza szirupot készíteni, citromfű és menta szirupot is, és most idén vettem a bátorságot először. Ugye évről évre készítettem a bodza szirupot, és most először készítettem menta szirupot. Nem mondom, hogy nagyon tökéletes lesz, vagy lett pontosabban, mert már kóstoltam, de nem rossz így elsőre. Van még mit csinosítani és finomítani rajta. Nagyon soknak véltem a cukrot, azt az 1 kiló cukrot, úgyhogy én azt lecsökkentettem, amit miatt, hát nyilván nem lett annyira olyan, aminek kellett volna, de nem mertem beletenni azt a cukrot, nyilván megvolt, hogy milyen mennyiséget, hogy nem brutál nagy adagokat csináltam. Nem lett rossz, de nyilván nem is lett az a tökéletes, mint amit korábban vásároltam, nem boltból, hanem egy olyan személytől, aki készíti otthon évről évre, de úgy volt vele, hogy most én is kipróbálom. Jövőre talán, vagy a következő adag majd jobban fog sikerülni, de hoztam nektek is még egy kis pár ötletet, mert hogy azért ilyenkor a nagy melegben, a hőségben alapból ugye sok folyadékot kellene fogyasztani, és fel lehet turbózni ilyen szirupokkal, vagy limonádékat csinálni. Ugyebár van például ez a kis recept, amit én megtaláltam. Ez alapból egy cukorszirupot kell elkészíteni, értelemszerűen kristálycukorból és vízből, ezt meg kell csinálni. És ez is az egyik alapja, például teszem azt a limonádénak, a megyszirupos limonádénak és az erdei gyümölcsös jégkásának vodkával. Természetesen ez elhagyható, hogyha gyerkőcök is fogyasztják, de hogyha anya, apa, barátnő szeretne egy kicsit lazítani, akkor hát ezzel is fel lehet turbózni. Ugye hát értelemszerűen a sima limonádéhoz kell ez a cukorszirup, a citromnak a leve, narancsleve, citromkarika, mentalevje, jég és víz. A megy szirupos limonádéhoz is szintén kell a cukorszirup, megy, milyen meglepő, víz, citromlé és jég, és a már említett erdei gyümölcsös jégkásához, alkohollal, áfonya, málna, megy, cukorszirup, vodka, narancslé és jégkocka. És ezeket kell összevegyíteni, és hát ugyebár a cukorszirupot, a cukrot és a vizet kell beleönteni a jó kis lábosba, és közepes láng felett kell addig őzni, amíg a cukor teljesen el nem olvad, vissza kell hűteni szobahőmérsékletűre, és zárható üvegbe kell tenni, és hűtőben tárolni. Egy hónapig egyébként ez eláll. Szerintem nagyon sokan készítettetek már otthon limonádét is, annak nem hiszem, hogy el kell mondani a receptjét. A megy szirupos limonádé is szinte hasonlóan készül, bele lehet ugye tenni a teljes gyümölcsöt, nem kell összevágni vagy pépesíteni. Természetesen van olyan verzió is, amikor a meggyet meg kell főzni a cukorsziruppal, és akkor utána kell összevegyíteni a többi hozzávalóval, és hát ugye a jégkása elkészítése és a leturmixolás, és utána jól lefagyasztani, lehűteni, és lehet is fogyasztani és felturbózni, ki mivel szeretné, ugyebár. És van egy csomó más egyéb ilyen ital, amit jól esik elfogyasztani, akár egy hosszú nap után, vagy ha van otthon egy jó kis medencétek, akkor belehuppanni, és akkor a kis italokat meg elvinni még oda, és akkor ott fogyasztani el. A bazsalikomos eperszőr például egy ilyen, hogyha egy kicsit turbózni szeretnétek ismét, akkor narancsos eszpresszós tonikot is. De ugye itt a dinnye szezon, lehet dinnyi smoothie-t is készíteni, egészséges is és finom. Van itt ilyen, hogy citromos vodkás martini, ezek már ilyen nagyon hát erősebb frissítő italok. De például az olasz fagyis kávés ital, amit egyre többen szeretnek kipróbálni és elkészíteni. Vannak a különböző ilyen uborkás limonádék is, ha esetleg valaki valami újat szeretne kipróbálni, és mondjuk még nem tette. Van a macifröccs, amit szerintem sokan már lehet, hogy próbáltatok is, és hallottatok is róla, és hát nyilván a házi bodza szörp, amit cukormentes változatban is el lehet készíteni, és még bőven-bőven nagyon sok mindennel lehet kísérletezni, és ki lehet próbálni. Nem tudom, hogy ki mit szeret ott a házi bodza szörp, amit cukormentes változatban is el lehet készíteni, és még bőven-bőven nagyon sok mindennel lehet kísérletezni, és ki lehet próbálni. Nem tudom, hogy ki mit szeret otthon így elkészíteni ebben a melegben, ki az, aki szeret próbálni,

0: te. Reklám.
1: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
2: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzo Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 10 óra 30 perc van, és ahogy beharangoztam korábban, stúdió vendéggel megyünk tovább. Most a témánk az az, hogy hamarosan lezárul a jelentkezés az MCC Fiatal Tehetség programjára, mégpedig június 30-án, és még teszünk egy utolsó kis löketet, hogy esetleg aki eddig halogatta a jelentkezést, gondolkodott rajta, vagy csak elfelejtette, és akkor most itt a figyelmeztetés. Radakovics Huszta Orsolya a vendégem, aki a vajdasági régióvezetője a Fiatal Tehetség programnak. Szia!
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Már ugye nem először hangsúlyoztuk, hogy mindig nagy az érdeklődés rá. Szinte bármilyen esemény, hogyha nem is ezt a Fiatal Tehetség programot tekintem, volt ott az MCC-ben, itt ugye Szabadkán, vagy ugye Zentán, akkor szinte mindig teltházas volt, mindig érdeklődtek az emberek. És ugye a Fiatal Tehetség program is egy ilyen, és ugye, ha jól tudom, akkor a felsős korosztálynak szól, tehát ötödiktől felfelé, és szeptemberben is ugye majd indulni fog ez a program, vagy pontosabban folytatódni fog, mert ugyebár már volt. Mit tud ez a program biztosítani és nyújtani a fiataloknak?
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy akkor még itt, amikor már kecseg az óra, még beharangozhatjuk, és még felkelthetjük éppen a pedagógusok, illetve a szülők figyelmét arra, hogy várjuk a már most már befejezett negyedik osztályosok jelentkezését a következő ötödikes évfolyamunkba. Ugye szeptembertől indul az új ötödikes évfolyamunk, és immár akkor meg lesz a harmadik generációnk is, mert felmenő rendszerben működik a Fiatal Tehetségprogram, így akkor már ötödikeseink, hatodikosaink és hetedikeseink is lesznek. Ahogy mondtad, hál' Istennek nagyon népszerűek vagyunk, nem csak a FIT, nem csak a KP, hanem úgy a nyilvános rendezvényeink, ahol nagyon sokan jönnek a pedagógus társadalomból és a szülők közül is, ugye amikor nekik megfelelő előadásokkal készülünk. Maga a Fiatal Tehetségprogramra a jelentkezés a fit.mcc.hu oldalon található meg, és itt a jelentkezés gombra kattintva egy nagyon könnyű kis ívet kell kitölteniük a szülőknek, és augusztus folyamán fogunk nekik jelentkezni, és vesszük fel velük a kapcsolatot, hogy erre az úgynevezett kiválasztásra mikorra várjuk a csemetéjüket. Ez várhatóan szeptember második hétvégéje lesz majd, tehát ugye erről konkrétan augusztusban tudunk, tehát ugye ez már egy bevett szokás, hogy augusztusban vesszük fel a jelentkezés lezárta után a szülőkkel a kapcsolatot. És ez is egy nagyon izgalmas kis délelőtt, amikor már ők megismerkednek egymással is, különböző feladatokon teljesíthetnek. Ilyen például az értelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia, ez egy szövegértésen keresztül valósul meg. Van egy szókészletvizsgálat, egy kreatív rajzolás, egy beszélgetés, és igazából a szünetekben ők társasjátékozhatnak, uzsonnázhatnak, barátkozhatnak egymással, és már ez nagyon jó hangulatban szokott telni, úgy nekik is, meg nekünk is igazából. És aztán 10 nap múlva értesítjük ki az eredményekről őket, és az a szépsége igazából most már a Fiatal Tehetségprogramnak, hogy azon felül, hogy a fő programba 25 diákot tudunk felvenni, ugye nekik ez minden második szombatjukat fogja majd érinteni szeptember végétől, viszont ezzel párhuzamosan azokat a gyerekeket is szeretnénk bekapcsolni a Fiatal Tehetségprogramba, akik nem nyernek felvételt a legjobb 25 közé, és őket pedig a Fiatal Tehetség klubba várjuk. Ezeket mi általában péntekenként szervezzük meg, tehát ez egy picit rövidebb periódusú, ez egy 3 óra hosszás foglalkozás, de hasonló tematikákkal várjuk őket ide, és nagyon sok olyan programot kapnak ők is, nem csak programot, de tanulási megkönnyítést, ugyanúgy a tudásátadás megtörténik, az élménypedagógiai része megtörténik ugye ezeknél a gyerekeknél is, és és aztán az élménykirándulásokról sem feledkezünk el. Most ezt azért mondom el, mert most nagyon aktuális nálunk, a jutalomkirándulásokon most túl vagyunk, ami ugye már a nyári szünetben valósul meg. Ezeket azért találjuk így ki, hogy ezzel is egy programot adjunk a gyereknek a nyári szünet egyik napjára. Az ötödik évfolyamosokkal, mind a szombati diákokkal, mind pedig a klubosokkal Belgrádban voltunk a múlt héten kirándulni, most pedig
1: arra még... irigykedtem is, bocsánat, hogy közben szólok, mert még én sem voltam ott bent, úgyhogy arra kicsit úgy irigykedtem a diákokra.
2: Igen, az képviselőház egyébként egy varázslatos hely.
1: Igen.
2: Senki nem gondolná, de valóban az. Ugyanúgy nagyon jó volt sétálni Belgrádban, a városban, ugye a belvárosban, az állatkertben voltunk, ahol megint nagyon érdekes, mert Óvári Krisztián biológus volt az, aki körbevezetett minket, és nagyon sok kulisszatitkot mesélt el a belgrádi állatkertről. A hatodikosokkal most voltunk hétfőn Budapesten, és ott az MTVA-ban voltunk stúdiólátogatáson, ez egy közel 2 órás séta volt, és ott is olyan kis helyeket nézhettünk meg, amit egyébként a hétköznapi emberek, nem mondom, hogy nem juthatnak el, de, de nyilván ritkábban gondol arra valaki, hogy ide el lehetne menni, és akár múzeumként megtekinteni az MTVA épületét és a stúdiókat, és aztán a Margit szigeten töltöttük a nap hátra levő részét, ami szintén hatalmas élmény volt. És ebben mind a klubosok, mind pedig a főprogramosok részt vehetnek. Ugye, ami még a különbséget teszi, hogy a szombati alkalmakra járók még évente egyszer, vagyis a nyári időszakban táborokban vehetnek részt, és most készülünk az ötödikesekkel, a hatodikosokkal az elkövetkező 2 hétbe a táborra, ami igazából a legközösség formálóbb hatással bír, és itt lesznek ők igazából, itt várnak igazából baráttá, társakká.
1: És ugye fontos elmondani, hogy ez ingyenes, az oktatási programban való részvétel, ez teljesen ingyenes, és ugye említetted a pénteki és szombati napot is, és az is fontos, hogy nem azokon a napokon van, ugye, amikor a gyerkőcök gyerekek amúgy is iskolában vannak, ugyebár van, aki délelőtti váltásban, van, aki délutáni váltásban, hanem ez akkor a könnyítés, hogy akkor ez egy szombati nap, és nyilván nem reggeltől estig vannak ott ugye az MCC-ben, de mégis hogyan épül fel maga ez az oktatás, a foglalkozások, a programok?
2: Igen, ahogy mondtad, szombatonként, és minden második szombatot érint ez minden évfolyamnál. A szülők szeptember végén kapnak egy egész éves órarendet tőlünk, amit tudnak követni, és le tudják követni ezeket az alkalmakat, ugye ezzel már sokkal könnyebb a tervezés. A gyerekek 9 óra előtt érkeznek hozzánk, 9 órakor indul meg a szombati kurzus, délután 4 óráig vannak ott nálunk a gyerekek, ebbe van egy 1 órás ebédszünet, amit szintén nagyon szoktak élvezni, mindig megbeszéljük most már ugye egy összeszokott kis csapattal, aki mit szeretne a következő alkalommal ebédelni, kimegyünk a parkba focizni, tollasozni, röplabdázni, frisbizni, tehát igazából nagyon szeretik ezeket a kötetlen alkalmakat is, de egyáltalán nem kötött maga a kurzus sem, tehát nyilván magához egy tematikához kapcsolódik, tehát a köré épül egy napunk, legyen ez a természettudományos kísérletek, vagy a csillagászat és űrfizika, vagy a digitális média, de ezt mind olyan megközelítésben, ami őket érinti, és ők ezt egyáltalán nem teherként élik meg, és a szülői visszajelzésekből is ez látszik, hogy úgy az ötödikes szülők, mint a hatodikos szülők mindig ezt mondják, hogy szívesen kelnek fel szombaton is a gyerekek, akár nagyon korán, ugye, ki honnan érkezik, és nem úgy indulnak meg, hogy beáldoznák, vagy feláldoznák a hétvégéjüket azért, hogy ők az MCC-be eljöhessenek, hanem pontosan egy új élményszerzés és a kíváncsiság az, ami hajtja őket, és végig nagyon koncentráltak, motiváltak, és úgy dolgoznak, mint ahogy én nagyon megmerem kockáztatni, mint ahogy az iskolában nem.
1: És egyébként jól értem, hogy tehát nem csak a szabadkai diákoknak szól az információs jelentkezés, hanem bármely más kis magyar lakta település sen élő, teszem azt ötödikesektől, vagy hatodikosok, ugye felsősök jelentkezhetnek erre.
2: Pontosan, tehát nem csak a szabadkaiak jelentkezését várjuk, és nem csak a szabadkaiak járnak hozzánk. Minden év folyamban 8-9 olyan diákunk van, aki szabadkai, egyébként Pacsérról, Bácskosútfalváról, Nagybecskerekről, Zentáról nagyon sokan vannak, Magyarkanizsáról sokan vannak, Csantavérről, tehát most nyilván a teljesség igénye nélkül sorolom. Az idén már a toborzási időszakunkban ellátogattunk az újvidéki általános iskolákba, ahol magyar nyelven folyik az oktatás, vannak is jelentkezők Újvidékről, és ugyanúgy Becse volt az, Óbecse volt a másik, ami felé nyitottunk, és már látjuk a jelentkezők, hogy onnan is érkeztek jelentkezők, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy szépen lassan ez a háló így körbeér majd Vajdaságban.
1: Egyébként melyik volt akár a gyerekek visszajelzése alapján, hogy melyik volt az a kedvenc program, amire mondjuk nagyon szerettek menni, vagy így visszakalandoztok esetleg, vagy sokszor emlegetik?
2: Hogyha az ötödikes évfolyamot nézzük, akkor ugye nekik minden új, és elindul a program szeptember végén, október elején, és akkor azt mondják, hogy hú, ez nagyon jó volt. Akkor két-két múlva jön a következő tematika, azt mondja, ez még jobb volt. És igazából ez így lefette az egész évet. Hatodikosoknál szintén az újdonság varázsával ugyanígy érvényesült ez, hogy minden kurzus még jobb és még jobb volt. De hogyha visszakérdeztem most már a hatodikosokat, hogy mit emelnének ki az ötödikből, akkor ők a természettudományos kísérletek kurzust emelnék ki, a média és filmes ismereteket, mert ott animációt készítenek, aztán az egészségügyi tudatosságot, ahol megtanulják az újraélesztés alapjait, a sebkötözést, művért mutatnak nekik, műsebeket kapnak. Tehát igazából minden egyes kurzusnak, minden egyes tematikának van egy olyan része, ami sokkal kiemelkedőbb, mint mondjuk a napnak az eleje, vagy éppen a vége. Tehát szerintem egyik sem unalmas.
1: Bánom, hogy az én időmben ilyen nem volt.
2: Igen, ezt szerintem kicsit, sokan bánjuk.
1: Egy kicsit visszakalandozhatnék, vagy mehetnék most, és lehetnék újra ötödikes, akkor szerintem élnék, sok lehetőséggel élnék, mert most már tényleg annyi minden van, annyi lehetőség van, ami nyitott, csak lehet, hogy sokan gondolkodnak, halogatják, utána nyilván megbánják, főleg ha mástól hallják, hogy igen, én ott voltam, és milyen jó. Hát igen, akkor most itt a lehetőség. Hol lehet pontosan jelentkezni, és hogyha valaki még szeretne infót, akkor hol tud információt után érdeklődni?
2: Nálam lehet érdeklődni a huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen, viszont az online jelentkezést azt a fit.mcc.hu internetes oldalon találják meg, és a jelentkezési gombra kattintva kitölthetik és beküldhetik a jelentkezést, amit egyébként még így a végére csak kiemelnék, hogy mitől különleges a FIT, és miben más, mint amit máshol kapnak a gyerekek. Igazából 5-től 8-ig ebben a 4 évben olyan tematikákat úgy a humán, a társadalom, természettudományok terén olyan ismereteket kapnak, ahol kipróbálhatják magukat, és mindenhova belátást nyernek. Tehát a jogtól kezdve az irodalomig, a matekig, igazából tehát a vallásokig, az építészetet is érintik, és ez aztán abban bízunk, hogy sokkal-sokkal könnyebben meg tudjuk nekik a pályaorientációjukat könnyíteni, könnyebben tudnak majd pályát választani, vagy valami irányba fordulni.
1: És utána, aki részt vesz esetleg a FIT programon, utána lehet menni a középiskolás programra, mert ugye, hogy az is van nálatok. Köszönöm szépen, Orsi, hogy itt voltál, és hogy eljöttél hozzánk, és a hallgatókat akkor arra ösztönözzük, ha esetleg anyuka, apuka hallgat minket, vagy nem tudom, keresztanyu, keresztapu, hogy akkor lehet szólni a gyerkőcöknek, hogy 30-áig még nyitva áll a lehetőség, és akkor bátran lehet benyújtani a jelentkezést, és a jelentkező lapokat, és utána akkor augusztusban fogjátok majd az érdeklődőket keresni.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Vatta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a Magyar Kormány Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé. Mostanap pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárca vezető. Átadták Topolyán a Vénuszvárosi úszodát, amelyet mától használhatnak a lakosok. A modern komplexumban úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A beruházás értéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet tartományi és községi költségvetésből biztosítottak. Ami a belépőjegyeket illeti, a felnőttek számára a napi jegy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300 dinár. Topolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650 dinár. További információk a Vénuszvárosi úszoda Facebook oldalán találhatók. Újabb SMS-ben terjedő adathalász csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A csalók célja, hogy személyes és pénzügyi adatokhoz jussanak. A polgárok olyan üzeneteket kapnak, amelyek látszólag a köztársasági egészségbiztosítási alaptól származnak. Ezekben hamisan azt állítják, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényessége lejárt, ezért sürgősen meg kell újítani, vagy új kártyát kell igényelni. A belügyminisztérium közölte, hogy az üzenet egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozást tartalmaz, és arra szólítja fel a címzettet, hogy válaszoljon az üzenetre, majd kövesse a további utasításokat.
3: Sport.
5: A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett a labdarúgó világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén. Panama ezzel az újabb kudarccal már biztosan kiesett. Az utolsó körben a horvátok Gánával, míg Panama Angliával találkozik szombaton. Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott Gánával az L csoportban Bostonban, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető 4 ponttal várja a folytatást. Tegnap a K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, már az első félidőben 3 góllal vezettek. Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes. Két forduló után a portugáloknak 4 pontjuk van, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miami-ban szombat éjszaka. A 0 ponttal rendelkező VB újonc üzbégek ellenfele Kongó lesz. Kolumbia egyébként 1-0-ra győzött Kongó ellen. Kezdődnek a harmadik csoportkör mérkőzései a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban Svájc Kanadával, Bosznia-Hercegovina pedig Katárral csap össze 21 órától. Éjfélkor kezdődnek a C csoport párhuzamos meccsei, a Skócia-Brazília és a Marokkó-Haiti mérkőzés. Az A csoportban 3 órakor indulnak az összecsapások, Csehország-Mexikó, Dél-Afrika-Dél-Korea ellen lép pályára.
3: Időjárás.
5: 29 fokot mérünk Szabadkán, jelenleg változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lehet részünk a folytatásban. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
6: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: feketén, tén, fehéren, ten, pannon presto.
1: 11 óra 16 perc van, és egy olyan érdekességgel érkeztem, ami, hát nem tudom, hogy viccese vagy sem. Hál' Istennek még jelen nálunk nem találkoztam. Ha ti igen, akkor írjátok meg. Egy kicsit meglepő. Magyarországi eset, mégpedig ceglédi eset, nem is olyan nagyon messze. Feláras volt a boltban a lehűtött üdítő, és ebből az adott cikkből, mert hogy utána is jártak, hogy kiderül, hogy szabad-e egyáltalán így árusítani a kánikulában. Egy ceglédi üzletről van szó, ami plusz pénzt számít fel a hűtött üdítők után. A hűtési díjra egy kézzel írt cetli figyelmezteti a vevőket, de vajon jogilag szabad-e ilyet tenni Magyarországon? Ez a közösségi felületeken, az oldalakon nagyon nagy felháborodást keltett, és bejárta ez a fotó a különböző oldalakat. A kép tanúsága szerint a hűtőből kivett italokra mérettől függő összegű hűtési díjat számítanak fel, és utána jártak, hogy vajon a gyakorlatban az üzlet tulajdonosa szabályosan végzi el mindezt. Volt egy narancssárga papírka, amire kézzel írott felirat figyelmeztette a vevőket az üzletben, hogy a hűtőből kivett termékekre úgymond hűtési díjat kell fizetni az ital árán felül, és hát ugye még van ez a visszaváltási díj Magyarországon, és ezen felül is kell még ugye fizetni ezt a hűtési díjat. A 2,5 decis és fél literes italok esetén egy 20 forintos összeget, az 1 literes üdítőknél 30 forintnyi plusz költséget jelent, ami hát nyilván nem tűnik soknak, és ha valaki most vesz egyet, az a 20-30 forint, az nem tűnik olyan nagy összegnek, ameddig nyilván nem vásárol többet. A hűtési díj híre nagy port kavart, vagy vihart kavart a kommentelők között, a legtöbben nem értettek egyet ezzel, pláne, hogy kánikula van, nagyon nagy hőség van, és mindenki a felfrissülést, a hideg italokat keresi. A posztokhoz hozzászólók többsége egyetértett abban, hogy egy élelmiszer üzletben a hűtés alapvető szolgáltatás, és nem lenne szabad külön felszámolni, hiszen az év többi részén sem teszik ezt, vagy eddig nem tették ezt, sőt, télen sem kérnek felárat azért, ha szobahőmérsékletű az ital, és nem jégbe hűtött. Úgy vélik, hogy ez ilyen apró tételek külön választása csak rontja a bizalmat, és elriasztja az embereket. Előnyösebb beépíteni az árba eleve a hűtési díjhoz hasonló plusz tételeket, és hát többen azt sérelmezték, hogy nem kapják meg a meleg raktárban tárolt italokat ezen az analógia mentén olcsóbban tulajdonképpen, és hát az egyik újság megkereste a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnökét az ügy kapcsán, hogy kiderítse, hogy vajon szabályos megoldásról van-e szó. És a szakember szerint a szabad áras rendszerben jogilag nem tilos külön költséget felszámítani a hűtésért, azonban üzletpolitika szempontjából hát nem éppen tartja szerencsésnek ezt a módszert. Azt mondta, hogy semmi sem tiltja, hogy valakinek jogilag nem tilos külön költséget felszámítani a hűtésért, azonban üzletpolitika szempontjából hát nem éppen tartja szerencsésnek ezt a módszert. Azt mondta, hogy semmi sem tiltja, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt, de ezeket a termékeket

egyébként ennek az üzletnek a tulajdonosát is, aki nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Egyelőre még nem válaszolt a kérdésekre. Érdekes minden esetre, hogy ilyen megtörtént, van rá példa, úgy látszik ebben az üzletben, hogy ők bizony úgy döntöttek, hogy felizítsák a tüzet, nincs eléggé meleg, és hát nyilván pár forintot felszámolnak még. Nyilván nem tűnik, ahogy említettem, soknak, de sok kicsi sokra megy, és hát érdekes, hogy ezt így bemerték vállalni. Szerintem, aki ezt megcsinálta, az lehet, hogy elgondolkodott, vagy elgondolkodhatott volna rajta, hogy az emberek nem biztos, hogy jó szemmel nézik majd ezt. Én hál' Istennek még ilyennel nem találkoztam, nem tudom, hogy ti igen-e. Osszátok meg a véleményeket ezzel kapcsolatban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Ugye?

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Görnyelvecke, haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat iszoedo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: És ahogy hallhattátok, meglátjuk, vagy megnézzük, hogy mit mond a 7 nap horoszkópja, mégpedig júni 24-től 30-ig. A kosokkal kezdjük, hivatás, váratlan bevételekre, új befolyásos barátokra számíthat. Ami eddig hiú ábrádnak tűnt, az megvalósíthatóvá válik. Szerelem. Annyira lefoglalják saját érzelmei, hogy mások igényeire már nem jut a figyelméből. Egészség, ami terheli, az meg is betegítheti. Bika, hivatás. Ösztönösen képes a pénzszerzésre, és ezzel a tulajdonságával remekül is gazdálkodik. Szerelem. Továbbra is az ideális partnert keresi, és nem tud elfogadni senkit, aki nem felel meg az elvárásainak. Egészség. Evéssel, ivással kényezteti magát. Ikrek, hivatás. Akkor sem szabad meghátrálnia, ha látszólag legyőzhetetlen ellenféllel kerül szembe. Szerelem. Vagy önvágyódik az érzelmi támogatásra, vagy ön fogja ezt nyújtani mások számára. Egészség. Megkönnyebbülne, ha kiadná minden dühét. Rák, hivatás. Ez az időszak kiváló lehet a pénzügyi tárgyalásokra, befektetésekre. Szerelem. Könnyen lehet, hogy egy korábban jelentéktelennek látszó barátságból szerelem lesz. Egészség, egy hirtelen mozdulat következtében kificamodhat a válla. Oroszlán, hivatás. Sok régi álma válhat valóra, mert végre megszerezheti a régóta vágyott pozíciót. Ó, szerelem. A párkapcsolatát szinte játéknak tartja, és ez párjának a legkevésbé sem tetszik. Egészség. Vigyázzon a stresszel, a túlzott munkatempó vérnyomás problémákat okozhat. Erre odafigyelek, ígérem. Szűz, hivatás. Mindent lassúnak és vontatottnak talál, ezért sürgeti maga körül az embereket, és ha tehetné, még az időt is felpörgetné. Szerelem. Az elmulasztott boldog pillanatokat semmi sem pótolhatja. Egészség. Kitűnő egészségnek örvend. Jó erőben van. Hamarosan folytatjuk.
2: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
3: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
4: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Folytatjuk a horoszkóposzt, azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Így van, a 7 nap horoszkópját hallhatjátok továbbra is, megyünk a mérlegekkel. Hivatás. A munka szempontjából fontos ismerettségeket köthet. Szerelem. Kedvesen nehéz helyzetben van, ezért ingerlékenyé válhat. Az ön feladata, hogy mellé álljon. Egészség. Bőr problémáira szakorvostól kaphat hatható segítséget. Skorpió, hivatás. Jobban járna, ha nem utasítaná vissza a hasznos tanácsokat. Szerelem. Kedves, gyengéd és idealista. Tele van jó érzéssel és szeretettel kedvese iránt. Egészség. Túl sok fronton kellett küzdenie, és ez kimerítette a szervezetét. Nyilas, hivatás. Sok feladatot vállal, ezért ne csodálkozzon, ha így nappallá téve kell dolgoznia. Szerelem. Számos tennivalója miatt fel sem tűnik, ha a kedvesét nem teszi boldoggá. Egészség. Ne tartózkodjon sokat a napon, mert könnyen napszúrást kaphat. Bak. Hivatás. Ha nincs saját vállalkozása, akkor a munkahelyén számíthat új pozícióra. Szerelem. Gyakrabban kellene megmutatnia a romantikus oldalát, ennek ugyanis a párja is örül. Egészség. Ne görcsöljön, különben ismét túlhajtja és leterheli a szervezetét. A vízöntők, a Viktorok figyeljenek. Hivatás. Zseniális képességei vannak, és mindig egyéni módon éri el a kitűzött célt. Szerelem. első ránézésre is képes fülig beleszeretni az idegenbe. Egészség, igyekezzen elfelejteni minden gondját, néhány nap múlva teljesen más emberré válik. És végül, de nem utolsó sorban a halak. Hivatás, ezen a héten igyekezzen csak a rutin feladatokat elvégezni. Szerelem, kapcsolatának is jót tenne, ha minden szituációban a partnerére merne támaszkodni. És egészség, egy nagy csalódás sokat árthat az egészségi állapotának. Ez volt tehát a 7 nap horoszkópja.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: volna.
1: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió. A hétköznapok ritmusa.
2: 11 óra 51 perc van, és a híradó előtt lássuk, hogy mi újság az utakon. Szabadkán jelen vannak a rendőrök a zsinagógánál, és ott van közlekedési ellenőrzés, illetve Szabadkán az iskola környékén is ott látták a rendéber őreit. Most nem a Palicsra vezető úton, hanem úgy látszik az iskola környékén. Ami pedig a határhelyzetet illeti, a Border Watcher applikáció szerint a két horgosi határon van várakozás Magyarország irányába, még pedig több mint 20 perc. Visszafelé pedig már a Röszke egy horgos egy autópálya sárga jelzéssel van ellátva, ez pedig azt jelenti, hogy 45 perc a várakozás körülbelül, míg a Röszke 2 horgos 2-n szintén több mint 20 perc. A személyforgalmat illető info volt ez. Ha a számotokra is van esetleg még frissebb információ, hol láttátok a rendőröket, akkor írjátok meg nekünk. Az elérhetőségünk jól ismert, 063-621-605, és ne feledjétek, még lehet játszani a Pannon Presszó Facebook oldalán. 7 nap fél éves előfizetés a nyeremény, egy darab szerencsés nyertest sorsolunk ki. Mindenkinek sok szerencsét!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Elindultak a támogatások a határon túli szervezetek felé, értesített a magyar kormány illetékes minisztere. Támogatják a Nyugat-Balkán európai integrációját a visegrádi országok. Nem iható a víz Csantavéren és Dusanovón. Megnyílt Topolya új uszodája, és beszámolunk a foci VB legújabb történéseiről. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkezett. Kezdtek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak. Nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárca vezető. A visegrádi országok továbbra is támogatják a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációját, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök a V4-ek gödöllői csúcs találkozóját követően. A magyar, cseh, lengyel és szlovák kormányfő egyetértett abban, hogy a térség stabilitása és fejlődése Európa közös érdeke. A vezetők az unió következő 7 éves költségvetéséről, valamint a kohéziós és az agrárpolitika jövőjéről is tárgyaltak. Emellett szó esett egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút megépítéséről, valamint a digitalizáció és az energiabiztonság területén történő szorosabb együttműködésről. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Brüsszelben egyeztetett ma Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöké történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A Vajdasági Magyar Ügyek képviseletéhez párbeszédre, működő kapcsolatokra és következetes jelenlétre van szükség, emelte ki posztjában dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, ők ezt teszik Belgrádban, Budapesten, Brüsszelben és otthon Vajdaságban is. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusanovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett. Erről közösségi oldalán számolt be Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. Tájékoztatása szerint a hatóságok június 29-én újabb vízmintákat vesznek, hogy ellenőrizzék a víz minőségét, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi a vízhálózat teljes tisztítását és fertőtlenítését, hogy a polgárok mielőbb ismét biztonságosan használhassák és fogyaszthassák a vezetékes ivóvizet.
2: Hétfőn, tehát június 29-én fog újra a felügyelő mintát venni, addig a vízmű munkatársai mindent el fognak végezni, hogy itt a telepen mindent dezinfikáljanak, és az ivóvíz újra olyan minőségű legyen, hogy annak fogyasztása biztonságos legyen. Fejleményekről tájékoztatni fogjuk önöket. Addig pedig kérem, ismertessék ezt a helyzetet a polgártársaikkal, készítsenek be palackozott vizet, mivel a napokban kánikula 38-40 fok várható. Köszönöm a megértésüket!
1: Hosszú évek várakozása után tegnap ünnepélyes keretek között átadták Topolya új létesítményét, a Vénusz városi uszodát. A megnyitón tartományi és helyi tisztségviselők, valamint a beruházás megvalósításában résztvevő tervezők és kivitelezők is jelen voltak. Az ünnepség részeként megtartották az első iskolák közötti úszóbajnokságot is. Az uszodát hivatalosan mától vehetik igénybe a polgárok, Mecserik Anita tudósít.
3: A Topolya központját ékesítő vadonatúj úszoda tervezési munkálatai 2017-ben kezdődtek, az építkezés pedig 2019-ben indult. A beruházás összértéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet a tartományi és a községi költségvetésből biztosítottak. Az eseményen Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke is részt vett, aki kiemelte, a beruházás a tartomány elkötelezettségét tükrözi a vajdasági települések fejlesztése és a lakosság élet színvonalának növelése iránt.
4: A vé objektet
3: Ez a létesítmény nem csupán egy épület, hanem befektetés az egészségbe, a sportba, az oktatásba és a polgárok mindennapi életminőségének javításába. Olyan helyet teremt, ahol a gyermekek megtanulhatnak úszni, a sportolók kiemelkedő eredményeket érhetnek el, a különböző generációkhoz tartozó polgárok pedig aktív kikapcsolódással tölthetik szabadidejüket. Szatmári Adrián Topolya polgármestere arról beszélt, hogy a fürdőkultúrának és az úszásnak jelentős hagyománya van a városban.
0: Topolyán a fürdőkultúrának jelentős hagyományai vannak. Ezen a helyen a városi parkban állt egykor a miattól féle Vénusz fürdő, majd az 1980-as évek elején itt épült fel a Vénusz szabadidőközpont is. Ezért döntöttünk úgy, hogy az új uszoda és a Vénusz nevet viselje, tisztelegve városunk hagyományai előtt. A lakosság körében egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ismét legyen medence a városban, ezért a városvezetésben is megfogalmazódott ennek a beruházásnak a gondolata.
3: 2026 a nagy álmok megvalósulása Vajdaságban. Számos hosszú évekig dédelgetett projektből válik valóság, köztük a topolyai uszoda megnyitása is, emelte ki Juhász Bálint, a tartományi képviselő az elnöke.
4: Képzeljük el, hogy valaki 10 évvel ezelőtt elutazott innen, csak ma van alkalma, hogy visszatérjen. Látja a stadiont, a TSC Akadémiát, közigazgatási, művelődési és oktatási központot a diákszállóval, amit nem sokára használatba vehetnek a helyiek és az intézmények, diákszállót, gázvezeték lefektetést és a falvakban különböző fürdőkomplexumokat, és most ezt az új, modern komplexumot. Joggal megkérdezni, hogy vajon Topolyára jöttem én vissza? Pedig láthatjuk, hogy ugyanazon a településen jár. Egy Topolyán, amely az elmúlt években hitt a saját fejlődésében, és tett is érte.
3: Juhász Bálint beszédében hozzátette, hogy az igazi átadás akkor válik teljessé, amikor az első gyermek a vízbe ugrik. Ez sem maradt el, hiszen az ünnepség részeként megrendezték az első iskolák közötti úszóbajnokságot is, amelyen a topolyai általános iskolák tanulói mérték össze tudásukat. A modern komplexumban egy úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A felnőttek számára a napi egy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300 dinárba kerül. Topolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650. A nyitvatartással és a részletesebb jegyárakkal kapcsolatban a Vénuszvárosi Úszoda Facebook oldalán találhatnak további információkat.
1: Sport. Befejeződött a labdarúgó világbajnokság csoport mérkőzéseinek második köre, ma pedig kezdődik a harmadik kör párhuzamos meccsekkel. A mikrofonnál Bíró Tamara.
5: A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának torontói mérkőzésén. Panama ezzel az újabb kudarccal már biztosan kiesett. Az utolsó körben a horvátok Gánával, míg Panama Angliával találkozik szombaton. Az angol válogatott egyébként gól nélküli döntetlent játszott Gánával az elcsoportban Bostonban, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető 4 ponttal várja a folytatást. Tegnap a K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, már az első félidőben 3 góllal vezettek. Cristiano Ronaldo 2-szer volt eredményes. 2 forduló után a portugáloknak 4 pontjuk van, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miami-ban szombat éjszaka. A 0 ponttal rendelkező VB újonc üzbégek ellenfele Kongó lesz, Kolumbia egyébként 1-0-ra győzött Kongó ellen. Ma megkezdődnek a harmadik csoportkör mérkőzései a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban Svájc Kanadával, Bosznia-Hercegovina pedig Katarral csap össze 21 órától. Éjfélkor kezdődnek a C csoport párhuzamos meccsei, a Skócia-Brazília és a Marokkó-Haiti mérkőzés. Az A csoportban 3 órakor indulnak az összecsapások. Csehország-Mexikó, Dél-Afrika-Dél-Korea ellen lép pályára.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
6: Időjárás.
7: 30 fok van Szabadkán és környékén, ma többnyire száraz idő lesz, az ország északi részén túlnyomóan napos, időnként változóan felhős idő várható, míg Szerbia déli és középső területein helyenként esőre, záporokra és zivatarokra kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 32-33 fok körül alakul.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Press Suite támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba

0: rendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 12 óra 34 perc van, és a Presszó folytatásában egy eseményről fogunk szólni, ami már mondhatnám azt, hogy hagyománnyá vált itt Szabadkán, a vasutas helyi közösségben, mégpedig a jótékonysági levendula napok idén is megrendezésre kerülnek. Rózsa Ramona szervező van itt velünk a vonal túlsó végén. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Idén is két naposra sikeredik majd a program, július folyamán, első napjaiban. Mire számíthatnak az érdeklődők? Nyilván levendula lesz bőségesen. Mesélj nekünk egy picit erről a jótékonysági részéről is.
2: Tehát ugye, mint minden évben, idén 13. alkalommal kerül sor a jótékonysági levendula napokra, július 4-én és július 5-én. Ugye július 4-én reggel 8-tól 6 óráig leszünk kint, 10 órakor lesz a megnyitó, és vasárnap pedig ugye 8-tól déli. Na most ugye, amivel tudnak a kedves odalátogatók találkozni, az ugye levendula minden mennyiségben. Tehát itt vágott virágok, olajok, levendulavíz, akkor különböző levendula mintával készült mézes kalácsok, sütemények, levendula szörp, akkor különböző kézműves tárgyak, élelmiszerek, például szappanok, mézek, különböző levendulás mintázatú táskák, dekupás termékek, rengeteg dekupás termékünk lesz a levendula mintával ellátva, tehát minden olyan dolog, ami a levendulához kötött, illetve minden olyan, ami mindenki számára fontos tud lenni, szépen tudja tisztítani a házát, valamint megenni, elfogyasztani is tudja.
1: Lehet bőven akkor ezek közül nyilván válogatni. Egyébként, ha akár személyes kérdésként is nyilván veheted, hogy mi az a levendulából készült tárgy, vagy maga a levendula, ami számodra elengedhetetlen, hogy teszem azt ezen a vásáron, ezen a levendula napok egyikén, akár mondjuk megvásárold, vagy hazavidd.
2: Én például nagyon szeretem a levendulából készült törtöket, az olajokat, a vágott virágot, akkor azokat a illatos kis zsákokat, mivel ugye nagyon sokan szerintem tartjuk a szekrényünkben, vagy felakítjuk valamilyen helyiségben, és egy kicsit megdörzsöljük, és akkor mindjárt úgy érezzük, hogy ott van a levendula. Én például minden évben szoktam vagy valamilyen szappant, vagy tehát az, amit az előbb is mondtam, szörpöket, de már volt, hogy vettem például szemüvegtartót, levendula mintás kalapot, vagy ilyen kulcstartót, vagy hűtőmágnest. Én ezeket szeretem, én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember is szeret ilyen kisebb, nagyobb dísztárgyakat, de például lehet akár találkozni különböző fakanalakkal, vagy egyéb olyan tárgyakkal, amiket otthon is tudunk használni, gondolok itt akár egy ilyen vágódeszkára, ami levendula mintás, vagy különböző ilyen kis ékszerdobozokra. Ezek ugye megmaradnak, tartósak és szépek. Tehát én belegondolok, hogy a második vagy harmadik levendula napon vettem a kalapomat, és a mai nap így még megvan, és mindig szép emlékkel gondolok rá, de ez mellett pedig ugye, ami levendulából készült mézes kalácsok, amik minden évben ott vannak a levendula napokon, azok pedig nagyon szépen tudunk ajándékban is adni valakinek, vagy hogyha nem szeretnék ajándékban, akkor elfogyaszthatjuk is, vagy csak egyszerűen megmarad emlékként.
1: Nyilván nagyon sok településen Magyarországon, talán főként, de nyilván Vajdaságban is egyre közkedveltebb maga a levendula, mennek az emberek, és nem csak fotózkodnak, teszem azt a levendula földeken, hanem szednek is, megvásárolják, családi programok, egyre közkedveltebbek az ilyen vásárok, egy vagy két napos, vagy még több napos vásárok. Vajdaságban, akár itt mondjuk teszem azt Szabadkán, a vasutas helyi közösségben, mennyire nyitottak az emberek, vagy érdeklődők így az esemény iránt?
2: Ahogy tapasztaljuk, minden évben sok érdeklődő van, visszatérő látogatók is vannak. Vannak, akik más településről jönnek. Attól eltekintve, hogy tényleg az elmúlt, szerintem 4-5 évben ugye több helyszínen is lehet már találkozni levendulával, ugye levendulaföldek vannak, és látom, hogy több településen is lehet fényképezkedni, vagy akár vethetnek is, vagy különböző emléktárgyakat tudnak vásárolni. De én úgy gondolom, hogy ugye Szabadkán az nyári időszak, az az időszak, amikor is elindulnak ezek a fesztiválok, ezek a napok, és itt nálunk a Vastartelepés helyi közösségében ez nekünk a legnagyobb rendezvényünk. Tehát ez az a két nap, amikor itt a környéken élő személyek esetében is, ugye nekünk ott az üzletközpontban történik valami. Én úgy gondolom, hogy évről évre sok látogatónk van, és sokan eljönnek, és vannak, akik tudatosan érkeznek, tehát várják a levendulanapokat, mivel, hogy levendulavizet fognak venni, vagy levendulaolajat szeretnének venni, vagy különböző tárgyakat, amiket a levendulanapokon vásároltak az előző években, és vissza szeretnének térni, vagy szeretnék bővíteni a tárgyakat, vagy egyebeket. De hát én azt gondolom, hogy attól eltekintve, hogy ma már több helyszínen van, nálunk azért még mindig érkeznek az érdeklődők, ott vannak. Valamint az, hogy ugye nagyon sok olyan rendezvény, ami hatalmas tömeget mozdít meg, most területen van. Nekünk ez a mi levendulanapunk, ez egy ilyen családias hangulatú közösségépítés, és ugye a beharangozóban is mondtad, hogy jótékonysági jellegű. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik egy pluszt adnak a mi rendezvényünknek, és ebből kifolyólag én nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig meg tudjuk tartani.
1: És ugye, ha már jótékonyság, akkor kinek a részére ajánljátok fel a befolyt összeget?
2: A jótékonysági levendulanapokon befolyt összeget, ott minden évben a környéken élő gyerekek számára vásárolunk tantercsomagokat, karácsonyi csomagokat, vagy húsvéti csomagokat. Tehát, hogy akik a környéken élnek, azoknak vásároljuk csomagokat. Tehát ugye levendulanapok most júliusban ugye lefolyik, és utána pedig augusztus végén az iskola kezdés előtt szoktuk akkor a tantercsomagokat kiosztani a gyerekeknek. Tehát minden évben ezen vagyunk, hogy így tudjunk hozzájárulni akár az iskola kezdésre, vagy akár a karácsonyi ünnepekhez, vagy a húsvét ünnepekhez.
1: Esetleg a kiállítóknak lehet-e még jelentkezniük, vagy az a jelentkezés már nem nyitott?
2: Hát lassan már zárul, mivel hogy nagyon sokan jelentkeztek, meg ugye ez annyira bejáródott, hogy már sokan az év elején már jeleznek, hogy szeretnének majd jönni, és hogy lesz-e, ugye beszélnek, hogy lesz-e. Lehet akadni egy-két hely, de lassan már zárul a történet, mivel hogy ezek évről évre nagyon sokan vannak, akik már úgymond ez a levegül a napoknak, úgymond a családjához tartozik. Itt vannak olyan akik az első levendulanapoktól kezdve minden évben ott vannak, és vannak, akik ugye hogy más fesztiválban, vagy egyéb okok miatt nem tudtak ott lenni, de azon vannak, hogy a következőben már ott tudjanak lenni. Szóval még esetleg ami van, de tényleg nagyon örülünk ennek, hogy népszerű a mai napig is.
1: Még akkor egy pár nap, kicsivel több, mint egy hét, de jövő hétvégén akkor már levendulanapok lesznek, tehát Szabadkán, a Vasutas helyi közösségben, ugyebár a Majsai úti iskola környékén, ha esetleg valaki nem tudja, vagy arra jár, és azt térjen be és nézzen körül, júli 4-e és 5-e. Ramona, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a vonal túlsó végén. További szép napot és jó munkát nektek!
2: Én is köszönöm szépen, és további szép napot kívánok!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A magyar közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, közölte Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután az országgyűlés elfogadta a médiatörvény módosítását. A politikus szerint az új szabályozás hatályba lépését követően átmeneti vezetés veszi át a közmédia irányítását, amely széles társadalmi párbeszédet indít a jövőbeli működésről. A tervek szerint a folyamatba szakmai szervezeteket, kutatókat és állampolgárokat is bevonnak, hogy közösen határozzák meg, milyen szerepet töltsön be a közmédia a jövőben. Emellett pénzügyi és működési audit is indul, amely a korábbi időszak gazdálkodását és szervezeti működését vizsgálja. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Brüsszelben egyeztetett ma Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöki történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A Vajdasági Magyar Ügyek képviseletéhez párbeszédre, működő kapcsolatokra és következetes jelenlétre van szükség, emelte ki posztjában dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, ők ezt teszik Belgrádban, Budapesten, Brüsszelben és otthon, Vajdaságban is. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusanovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett, tájékoztatta a polgárokat közösségi oldalán Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere kiemelte, a felügyelőség június 29-én hétfőn ismét mintát vesz a vízből, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázások Budaörsi kommunális közvállalat elvégzi az ivóvíz rendszer tisztítását és fertőtlenítését, annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható legyen. A politikus a videó üzenetében a következő napok hőhullámára hivatkozva megkérte a lakosokat, hogy tájékoztassák polgártársaikat, hogy időben fel tudjanak készülni, és megfelelő mennyiségű palackozott vízzel rendelkezzenek az elkövetkező napokra. Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját. Gazdag programmal készülnek minden korosztály számára. Délután megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezután díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdal oktatója és rendezvényszervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától kezdődnek a Tisza parton. Este 9-től Bon Jovi legismertebb dalait hallhatják a Full Jovi koncertjén.
5: Időjárás.
7: 32 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lesz részünk, a folytatásban is, és hát elméletileg elértük a csúcshőmérsékletet, a 32 fokot.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Bele is kezdünk a Pannon Presszó utolsó órájába, és volt egy nyereményjátékunk a Facebook oldalunkon, és megtudjuk, hogy ki az a szerencsés nyertes, aki a 7 nap jóvoltából egy fél éves előfizetést nyer. Csabai Betty. Gratulálunk, felvesztük majd veled a kapcsolatot, és hát a későbbiekben is fél évig ingyen olvashatod a 7 napot, tehát Csabai Betty a szerencsés nyertes. Ne csüggedjenek a többiek sem, lesz még 7 nap nyereményjáték és egyéb nyereményjátékunk is így a nyár folyamán a Facebook oldalunkon, úgyhogy érdemes lesz sasolni, követni minket, hallgatni bennünket. Sok szerencsét a későbbiekben!

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
0: Programajánló.
7: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: I live my day as

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: És elérkeztünk a Pannon Presszó végéhez. A nyertesnek még egyszer gratulálunk, a többiek ne csüggedjenek, lesz még nyereményjáték, sőt lesz még a hét nap jó voltából nyereményjátékunk is. Aki itt volt ma veletek, az a csodálatos Nagy Viktor, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Szép délután nektek, jó pihenést, sziasztok!

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusanovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett, tájékoztatta a polgárokat közösségi oldalán Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere kiemelte, a felügyelőség június 29-én hétfőn ismét mintát vesz a vízből, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi az ivóvízrendszer tisztítását és fertőtlenítését, annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható legyen. A politikus a videó üzenetében a következő napok hőhullámára hivatkozva megkérte a lakosokat, hogy tájékoztassák polgártársaikat, hogy időben fel tudjanak készülni, és megfelelő mennyiségű palackozott vízzel rendelkezzenek az elkövetkező napokra. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítés befejezése után földmunkák, tereprendezés és az építkezés előkészítése következik. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok. Ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A körforgalom a tervek szerint 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű lesz, valamint kerékpáros és gyalogos utak is készülnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, kivitelezője a Vojput közvállalat. Alekszandar Vučić átvette a belgrádi GSP Beograd tömegközlekedési vállalat tiltakozó dolgozóinak petícióját, amelyet több mint 500 alkalmazott írt alá. Az elnök megígérte, hogy legkésőbb csütörtök reggelig tárgyal a munkavállalók képviselőivel a követeléseikről. A dolgozók szerint a vállalat folyamatos leépítése és egyes járatok magánüzemeltetőknek történő átadása veszélyezteti a vállalat jövőjét. A petícióban a közlekedési cég megerősítését, új járművek beszerzését és annak garantálását kérik, hogy a belgrádi közlekedési vonalakat ne adják át magáncégeknek. Több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott egy 28 éves sofőr kedd este 10 óra körül Belgrádban. Az Audi vezetőjét a Zemuni autóúton állították meg a közlekedési rendőrség civil elfogó autójával, azon a szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 100 km per óra. A jármű 203 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. A sofőrt kizárták a forgalomból, és veszélyes közlekedés miatt szabálysértési eljárás indult ellene. Idén már közel 20 ezer közlekedési szabálysértést tárt fel a közlekedési rendőrség az elfogó autók segítségével, ezek közül 143 minősült kirívóan veszélyes vezetésnek. Több mint 8000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya határát kelő helyen. Egy belépésre jelentkező szerb rendszámú kisterautón az okmányok alapján bútort szállítottak. A járművet a pénzügyőrök röntgennel is átvilágították. A műszer a jármű rakterében fóliába és kartondobozba csomagolt rakomány különböző tónusú foltjait mutatta. A pénzügyőrök az áru tételes és kézi röntgenes átvizsgálása mellett döntöttek, és végül a kanapék kárpitozott ülő kereteiben. Összesen 8440 doboz koszovói zárjegyes cigarettát találtak. A több mint 168 ezer szál cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, változó felhőzetre számíthatunk a folytatásban. Időnként megnövekszik a felhőzet, és zivatar is kialakulhat. Hajdújáráson például nemrég szakadt az eső, Martonoson és Csantavéren is esett.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
0: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Műsor a Pannon Rádióban. Minden

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túl és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, és az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé. Mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusavonovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett, tájékoztatta a polgárokat közösségi oldalán Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere kiemelte, a felügyelőség június 29-én hétfőn ismét mintát vesz a vízből, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi az ivóvízrendszer tisztítását és fertőtlenítését, annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható legyen. A politikus a videó üzenetében a következő napok hőhullámára hivatkozva megkérte a lakosokat, hogy tájékoztassák polgártársaikat, hogy időben fel tudjanak készülni, és megfelelő mennyiségű palackozott vízzel rendelkezzenek az elkövetkező napokra. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítés befejezése után földmunkák, tereprendezés és építkezés előkészítése következik. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok, ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A körforgalom a tervek szerint 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű lesz, valamint kerékpáros és gyalogos utak is készülnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, kivitelezője a Vojput közvállalat. Félmaratont szerveznek augusztus 30-án Szabadkán, amely az évek során mára-mára város egyik legjelentősebb sporteseményé vált. A rendezvény a sport és az egészséges életmód népszerűsítése mellett Szabadka különleges értékeit is közelebb hozza az érdeklődőkhöz, fogalmazott Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselő testületének elnöke a közösségi oldalán. Hozzátette, ma értekezletet tartottak a félmaraton megszervezésében közreműködő állami és önkormányzati szervek, közvállalatok, közszolgálatok és intézmények képviselőivel, amelyen egyeztettek a sikeres és biztonságos megvalósításhoz szükséges feltételekről. Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját. Gazdag programmal készülnek minden korosztály számára. Délután megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezután díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvényszervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától kezdődnek a Tisza parton. Este 9-től Bon Jovi legismertebb dalait hallhatják a Full Jovi koncertjén.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fokot mérünk, változó felhőzetre számíthatunk. Időnként megnövekszik és megnövekedhet még a felhőzet, és akár eső, zivatar is kialakulhat. Volt ilyen már a környékünkön, Hajdújáráson, Martonoson és Csantavéren is.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó. Elindultak a támogatások a határon túli szervezetek felé, értesített a magyar kormány illetékes minisztere. Nem iható a víz Csantavéren és Dusanovón. Megkezdődtek az előkészítési munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál lévő körforgalom kiépítéséhez. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárcavezető. Találkozók és egyeztetések során van túl dr. Pásztor Bálint Brüsszelben. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke találkozott Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöki történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A nap folyamán a vajdasági magyar politikus a fideszes Deutsch Tamás delegáció vezetővel és Dömötör Csaba európai parlamenti képviselővel tárgyalt, majd a KDNP frakcióból Hölvényi Györggyel egyeztetett. A Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőjével, Borvendég Zsuzsannával is találkozott dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke szerint a párt minden olyan magyar politikai szereplővel párbeszédet folytat, aki hozzájárulhat közösségünk megmaradásához, fejlődéséhez és európai érdekérvényesítéséhez. Szerinte a vajdasági magyar érdek mindig az első. A vajdasági magyar ügyek képviseletéhez erős kapcsolatokra van szükség Budapesten, Brüsszelben, Belgrádban és itthon Vajdaságban is, írta a dr. Pásztor Bálint. A vajdasági magyar plénum közzétette a kampányprogram javaslatát, amellyel indulnának a magyar nemzeti tanácsi választásokon. A civil szervezet honlapján közzétett programjában 12 pontban szedték össze a témákat. A VMP célul tűzné ki, ahogy fogalmaznak, a magyar nemzeti tanács jogköreinek visszaszerzését és megtisztítását, valamint a jogállamiság, a létbiztonság és az európai jövő biztosítását. A tervek közé sorolják a korszerű oktatás megvalósítását, az esélyteremtést a fiatalok számára, a kultúra terén a szabad alkotást, az értékőrzést és a független intézményeket. A tájékoztatás témakörében, ahogy fogalmaznak, a független, objektív vajdasági magyar médiát, valamint a nyelvhasználat terén az egyenlő jogokat és az akadálymentes közigazgatást. A jogállamiság, létbiztonság és európai jövő kategória alá sorolták, többek között a szerintük szabad és demokratikus közintézmények létrehozását, az átvilágítást, továbbá a pártoktól független gazdaságfejlesztést és esélyegyenlőséget. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztását megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint. Ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. Vajtai Viktória riportja.
0: A közegészségügyi felügyelőség kedden végzett vizsgálata után rendelt el a tilalmat. A tájékoztatás szerint a csantavéri és dusanovói lakosoknak egyelőre nem szabad vezetékes vizet ivásra használniuk. A szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat megkezdte a vízellátórendszer tisztítását és fertőtlenítését. Az újabb mintavételt pedig hétfőn végzik el. Víg Ilona.
7: Sajnos, hogy ilyen nagy faluba is ilyesmi megtörténik, hogy a vízzel ilyen nagy gond van. Nekem is a családjaim értesítettek ma, hogy az interneten föl van téve, hogy életveszélyes a víz, hogy nem szabad fogyasztani, és mondom nekik, hogy abban az esetben, ha fölforralja az ember, azt mondják, akkor se jó, és úgy döntöttem, hogy eljövök az italbódba, és itt vásárolok 6 literes nagy vizet, és majd avval próbáljuk megoldani, addig még nem hozzák helyre a dolgot.
0: A bejelentés különösen érzékenyen érinti a helyieket, hiszen a következő napokban ismét 35 fok körüli, vagy azt meghaladó hőmérsékleteket jósolnak. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy időben gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről. Káposzta Henrietta, eladó.
8: Rengetegen keresik most a vizet, mi nekünk van ilyen külön raktárunk, és szóltunk be az irodára és a boltba, hogy szükségünk van 5 és 6 literes vitelekre, mert jobban azt viszik, de persze visznek kartonszámra is. Jobban inkább az ilyen nem gázos vizeket viszik, és hát mi így biztosítjuk, hogy legyen minden boltunkba víz.
0: A hír gyorsan elterjedt a településen. Többen már a bejelentés napján palackozott vizet vásároltak, egyes üzletekben pedig jelentősen megcsappantak a készletek. A hírt, hogy a két településen nem iható a víz, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere jelentette be.
9: Szeretném tájékoztatni a csantavér és zentaörsi polgárokat, hogy tegnap a tartományi egészségügyi titkárság szanitáris felügyelője itt járt kint a hidroglópusznál, mintázott, és az itt felvett mintának az eredménye azt mutatta ki, hogy egyes elemeknek a koncentrációja az ivóvízben magas, tehát annak az emberi fogyasztása tilos.
0: A vezetékes víz fogyasztására vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldhatják a korlátozást.
6: Megkezdődtek az előkészítési munkálatok Szabadkán a Majsai híd lábánál a körforgalom kiépítéséhez. A tervek szerint őszre egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű körforgalommal korszerűbb, biztonságosabb és gördülékenyebb forgalmi rend segítheti a közlekedést ezen a szakaszon. Annus Beatrixot hallják.
10: Hamarosan látványos változás kezdődhet a Majsai híd előtti csomópontnál. A tervek szerint 90 nap alatt épül meg az új körforgalom, amely jelentősen átalakítja majd a forgalmat. A helyszín előkészítése már megkezdődött, a munkagépek jelenleg a Jován Mikics utca sarkán tisztítják a terepet, ahol egy új bekötőút csatlakozik majd a körforgalomhoz. A beruházás a Majsai úton található közműhálózatot is érinti, ezért a Telekom szakemberei már megkezdték a kábelek áthelyezését, hogy minden feltétel adott legyen, hangsúlyozta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
11: amikor mindenki befejezi a saját részét a munkának, akkor kezdődik majd az építkezés. Ez Szabadka szempontjából rendkívül fontos, sokszor elmondtuk már, de elmondom ismét, tehát itt nem volt a korábbi csomópont jó megoldás, se közlekedésbiztonság szempontjából, se a forgalom lebonyolítása szempontjából, úgyhogy ezt a Vajdasági Magyar Szövetség napirendre tűzte, ez benne volt a koalíciós szerződésben.
10: A több mint 135 millió dinár értékű beruházás állami támogatással valósul meg a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére, emelte ki Lálics Urbán Emese, infrastruktúraügyi államtitkár.
12: Várhatóan már őszre itt nagyon szépen kialakított körforgalom fogja szolgálni a közlekedők biztonságos közlekedését, ahol autóbuszok is tudnak biztonságosan majd közlekedni, és minden szempontból kielégítő lesz a kialakítás. A beruházást egyébként a Szerbiai Utai, a Vojkut fogja kivitelezni, jelenleg az infrastruktúra kihelyezése van folyamatban, és amikor ezek ugye befejeződnek, akkor kezdődik meg a valós útburkolat kialakítása is itt a körforgalomban, a Majsai hídlábánál.
10: Az építkezés ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor az útszakaszt nem zárják le teljesen, így a város két része között folyamatos maradhat a közlekedés.
6: 4 héten keresztül naponta 80 gyerekkel zajlik a 12. palicsi nyári napközi a helyi általános iskolában. A résztvevőket kézműveskedés, labdajátékok, számháború és különböző játékok várják. Idén először népzenei és néptánc foglalkozásokat is szerveztek. Balázs Zita a mikrofonnál.
13: A legtöbb résztvevő évek óta visszajár a nyári napközibe, ahol találkoznak régi barátaikkal és újakat is szereznek. Ladócki Dóra.
14: Minden barátomat itt ismertem meg, már Szegeden járok iskolába, csak apukám itt él, és hétvégén ide szoktam jönni hozzá, és találkozni szoktam akkor a barátaimmal, akiket itt szereztem.
13: A gyerekeket különböző programok várják, ahol kézműveskedhetnek, sportolhatnak, és különféle közösségi játékokat is kipróbálhatnak. Kozma Petra és Magyar Anda.
15: Én most már csak karkötőt csináltam, most várom, hogy lesz-e még valami.
16: Te mit csináltál?
17: Hát én most másztam a barátnőmmel felre, beszélgettünk, és közben megettük a cukros kiflit.
13: A legtöbben napról napra barátságkarkötő készítésével foglalkoznak. A gyerekek álmodása szerint nincs nehéz dolguk a gyapjú ékszer elkészítésével. Szekeres Natali.
18: Minden harmadik fonalat be kell tenni az üres helybe.
19: Igen.
18: 1, 2, 3. A harmadikat beletesszük ide. És akkor megint 1, 2, 3. Beletesszük a harmadikat ide.
13: A szervezők minden évben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy főleg természetes anyagokat használjanak a kézműves foglalkozásokhoz. Márton Kovács Tímea, a palicsi nyári napközi koordinátora, és Arnold Ildikó foglalkozásvezető.
20: Többnyire természetes anyagokkal dolgozunk. Ez a pamut, csuhéj, bőr, agyag, papír, gyapjú, kicsit újrahasznosítunk is, ugye, hogy megtanulják a gyerekek, hogy nem kell mindent eldobálni, hanem különböző szép dolgok készíthetők belőle. Többnyire ezekkel az anyagokkal dolgozunk.
16: Ön milyen foglalkozásokat tart a gyerekeknek?
21: Én főleg gyapjúval dolgozom, és barátságkarkötőket készítünk, mivel ezt nagyon szeretik és igénylik.
13: Idén először zenei foglalkozás is várja a gyerekeket, ahol a citerával és a kobozzal ismerkedhetnek meg. A hétvégén a népzenei programokhoz kapcsolódva a néptáncot is kipróbálhatják a résztvevők. Csernik Enikő, óvodapedagógus.
22: Az utóbbi időben belekeveredtem a zenélésbe, és Szerényi Béla tanár úrnak köszönhetően megismerkedtem a bordon hangszerekkel, amiket nagyon jó lehet használni az óvodai nevelésben, mert nem kell tudni rajta játszani, már magába pengetéssel el lehet érni, hatást lehet elérni, mert miért hangjuk van, és megnyugtatja a gyereket, szívesen felszabadulnak, szívesen énekelnek, táncolnak, játszanak mellette.
13: A napközi júniusban és augusztusban is 2 hétig, tehát összesen 4 hétig várja a 4-től 15 éves gyerekeket.
6: A pontos idő 4 óra 12 perc.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérhetünk, holnaptól még jobban fokozódik majd a nappali felmelegedés, és csökkenni fog a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban 34 fok körüli értékekre számíthatunk csütörtökön.
2: Vajdaság hangja. Pannonrádió.
19: A te zenéid.
2: A te rádiód.
23: Reklám.
24: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
25: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
24: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
25: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
26: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
29: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Nyári hangulatban indultam, hogy Csillagkulás, Mentol és a Vamos a la Playa. És itt a folytatásban jönnek a legnagyobb kedvencek. Egészen 20 óráig nincs megállás. Írjátok meg, mit hallgatnátok, a kérdések, a kívánságdalok. A jól ismert elérhetőség egyikén érkezhettek. 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannonrádió. Ez már Another Asia Talk to You, veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája. A mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok. Kellemes időtöltést!

Itt volt a Flipside, annak idején Daddy DJ-ként vált ismerté ez a dal, és a Jonatász. Na, az a formáció, amely kicsit felfrissítette ezt a dallamot. 16 óra 23-kor pedig jönnek az első mai teljesülendő kérések, kívánságdalok. Egészen 19 óráig érkezhetnek ma is. Szia nekem és mindenkinek, aki ma is Melón hallgatja a műsort, pedig jön egy jó ATB muzsika. Kösz előre, Szabolcs. Szabolcs, először is jó munkát kívánok, aztán pedig itt lesz ATB és a Let You Go. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Kedves csillakulás, kamrád, I Believe dalát szeretném. Köszönöm, Ági. Meg lesz, mindjárt hallgatjuk majd Tim kamrád felvételét. Hollyhó kérni szeretném, Tayo Cruz Dynamite számot. Ezt már Dennis kérte. Egy igazán jó kis pörgős dalocska a 2000-es évekből. Szép napot, a nyári gyerekek a Balatonparton zenét szeretném. Mindenkinek küldöm. Köszönöm, Anikó. Ugye, egy igazán jó kis pörgős dalocska a 2000-es évekből. Szép napot, a nyári gyerekek a Balatonparton zenét szeretném. Mindenkinek küldöm. Köszönöm, Anikó. Ugye, kelemen kabátban, és elküközös dala, maradjatok gyerekek. Ez

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kiválhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Amen.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy
2: a folytatásban Benedek Ádámot hallhatjuk, a legújabb daláról mesél nekünk. Ennek a címe Miért, miért?
1: Volt ez szép, sok hibámmal bőrigáztam, de te így szeretsz.
3: Amikor elkezdtem írni, akkor én nagyon kérdésekben voltam magammal is kapcsolatban. Tehát amikor elkezdtem írni, akkor nem gondoltam, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magamnak egy vallomás. Tehát körülbelül így indult el a sztori. Utána elővettem, és meghallgattam, és akkor eszembe jutott, hogy én most hol tartok, milyen ember van mellettem, mennyire szeretem őt, és elkezdtem. Egyik délután a saját stúdiómban voltam, és így alkottam, és elkezdtem sírni. És ahogy írtam a dalt közben, és nekem ez fontos. Innen tudtam, hogy ez egy őszint, nagyon őszinte dal számomra is, tehát nekem is, így a közönség is biztos szeretni fogja.
1: Mesélek nekünk, feldőszöm mindazt, amiért éltem, a csillagok közelemre hívlak újra téged.
3: Az emberek egyrészt nagyon változatosan gondolkodnak, így nehéz megmondani, hogy mit éreznek és hogy mit nem. Viszont az, hogy betalál egy gondolat vagy egy érzés, az sem könnyű. Viszont én egyébként nem mindig úgy írom meg a dalokat, hogy akár ez egy szerelmes dal, vagy mit tudom, ez egy elvesztésről szól, vagy valami, hanem igazából ők mondják meg, ők formálják azzal a dalal, amivé szeretnék. Szóval igazából ilyenből szabad út van, ilyen szempontból az én oldalamról.

0: Reklám.
1: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Tréver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55. Turn this all the way up, playing the biggest hits.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Csillaghullás a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Tóth Abigail és Accentez volt a Sugar Daddy, mi pedig remix változatban itt a Csillagkulás mai második órájában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia, Lola Young, Messzi című dalát szeretném. Nati kérte ezt a felvételt, mindjárt jön majd a mai kedvencek közül. Lola Young, Hello Csillagkulás, Never Walk Alone-nak érésem Blondistól. Köszi, jó a műsor, Bálint. Köszönöm szépen, Bálint. Jön majd Blond is, aki egyébként magyar felmenőkkel rendelkezik. A neve is magyar, de ő maga, nem tud magyarul, Kanadában született egyébként. A producer, lemez, lovas hölgy, Blond is, tehát aki Stevie Appletonnal készítette ezt a dalt. Jön majd tehát Never Walk Alone, a blokk végén hallgatjuk. Szép napot a Balatoni Lány című számot kérném Marics Petiéktől. Hajnalka üzenete volt ez. Valmar, ugye Marics Peti és Valkusz Milán, illetve Szikora Robert közös dala, az Úristen után szabadon, Balatoni Lány, ezt is hallgatjuk majd. Sziasztok, így indul a következő Hugel Jamaican zeneszámát szeretném hallani. Gyuri kérte ezt az Afro House felvételecskét Hugeléktől. Hugelnek nagyon fut a szekér mostanában, egymás után a slágervárományos dalokat dob ki, a legutóbbi a Moving to the Sun nagyot megy, tehát is egy jó kis dalocska. Jön a Jamaican, mégpedig harmadikként. És még egy üzenet, kedves Csillagkulás, Freddy-től a Pioneer dalát szeretném kérni. Köszönöm, Anna Mari. Jön Freddy, és az a dal, amelyel még annak idején képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Itt lesz tehát a Pioneer, előtte a Messi, utána a Jamaican, majd a Balatoni Lány, és a blokk végén a Never Walk Alone.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panor Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Vidám nyári hangulatban megyünk tovább. A Mango Rice frontembere Barta Ákos Danonna mesél nekünk az új dalról.
2: Az a helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végigkísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik. És édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg az zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy egy

Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbál kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetése.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na, azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Műsorajánló.
9: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban, ebben az órában még 2 kívánságdal teljesül. Na következő óra végéig pedig jöhetnek a még újabbak. Hello Alan, a jó munkához pörögjön a Can Hold Us McCallmore-tól. Kösz előre, Szilárd! Szilárd, jó munkát! Jön McCallmore, Ryan Lewis és Ray Dalton. Egy igazi buli beindító dala, legalábbis felpörgeti majd. Nem tudom a munkakedvet. Sikerül-e, de minden esetre hangulatot igen. Jön mindjárt a Can Hold Us. Illetve szép napot, szeretni meghallgatni The Weeknd Can Feel My Face című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi! Jön az elsőként The Weeknd, aztán pedig McCallmore-ék.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: It's all the Turn the Lights Off a mai kedvencek közül. 18 óra 11 perc van. Újabb kívánságdalok, Hello Bibi Rexa Insomnia változatát kérném. Köszi, nagyon jó a műsor, Evelyn. Köszönöm szépen, Evelyn. Bibi Rexa Faithless-szel karöltve újította fel a nagy-nagy klasszikus New Diligence címmel. Ezt mindjárt hallhatjuk majd, nagy mai kedvenc. Szevasz a partilok, Anthem jöhetne Allen. Oscar kérésére a 2000-es évek ikonikus klubzenéje, amely a mai napig is nagyon jól szól a bulikban, LMFL jó is, a partilok Anthem. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Szia, Halott pénztől a Dobban című dalt küldöm Emiliának. Köszi, Peti! Marsalkó Dávidék is itt lesznek majd. Sziasztok! Pink Get the Party Started című dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm Ivet János Halmáról. Pink jön mindjárt elsőként egy korábbi sikerdallal, és még egy üzenet, üdv a Lóci játszik, nem táncolsz jobban, mint én dala lehetne? Köszi, ha igen, Zsófi, lehet bizony. Jön a Lóci játszik, aztán LMFL jó, előttük Bibi Rexa Faithless-szel, itt lesz a Halott pénz, kezdésnek pedig Pink.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és

0: zentai csokoládé manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
3: Programajánló.
4: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
5: Június 25-e és 28-a között.
4: A zenei sokszínűség idén is garantált.
5: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
4: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
8: Let's go!

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Engem az életem dédelgetett, kaptam a részt.
2: Mezzi Misi Magnokoló, de frontember, a Zaporozs egyszer készített el új dalt, erről mesélnek.
1: Hogy legyen helyem a világban.
3: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani.
1: Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten veled.
4: Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbevágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És ez könnyen. Amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros híján felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útra valót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: Műsorajánló.
5: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
6: Hey, what's up? It's Jay-Z.
7: This is Big Snoop Dio Double G.
8: It's your boy Wiz Khalifa, man.
9: Hey, yo, this is Eminem.
10: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
11: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: Pörögnek a legnagyobb kedvencek itt a Csillagullásban. 18 óra 51 perckor, ebben az órában még kettő kérésre van idő. Szia, Alan Zsombi vagyok, és a Hyperton Out of My Head zenét szeretném. Köszi, csak így tovább. Üdve! Egy jó kis mai kedvenc Hyperton és Norma Jean Martin, mindjárt jön az Out of My Head. Utána pedig Hello, Ray Escapism dalát szeretném a Csillaghullásban. Tamara üzenete volt ez, úgyhogy jön a brit énekesnő Ray, előtte pedig Norma Jean Martin a Hypertonnal.
3: Csillag, csillag, csillagullás, a

0: Reklám.
1: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Tréver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
0: 19 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
4: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Ivo Fedle Grand és One Two Step CR egykori felvételét dolgozta át. Jó pörgős változatban szólt itt a csillakulásban utolsó órájának elején. Ahol is még kettő kívánsággal teljesül. Szép estét, Alain Newmunkát, kérném egy Safri Duo, még jó kis feldolgozást, tőlük rád bízom a választást, Tigi. Jön majd a Safri Duo-nak az egyik legnagyobb klasszikusa, Play the Live, amelyet egyébként a Two Colors a Safri Duo-val karöltve dolgozott át, és a Cynical címet adta neki. Úgyhogy ez jön majd ebben a változatban, illetve Haliho csillakulás, a Mizu pöröghetne, köszi, ha igen, Zsolti voltam. Jön tehát Flóri és a Mizu, aztán pedig a Safri Duo-ék a Two Colors-szel a Cynical-ben.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi, guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Szevasztok, én jöjjön a Dr. Géres, ez a csillagullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig egy kiadó Csillaghullás mix jön a folytatásban, mégpedig a 2010-es évek nagy-nagy zenéivel. Ez várjátok egészen 20 óráig, tehát töményen, utána pedig 20 órától Rock Night rock zenei válogatás. 22 óráig, majd pedig érkeznek a még keményebb gitárzenék, indul majd a rock, Ideas Coffee-val, és tart egészen éjfélig, ahogy a szerda estéként lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd ismételten a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Varos Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Nem fogyasztható a csantavér és dusanovói ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelőssége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztását megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztására vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldhatják a korlátozást. Találkozók és egyeztetések során van túl dr. Pásztor Bálint Brüsszelben. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke találkozott Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöki történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A nap folyamán a vajdasági magyar politikus, a fideszes Deutsch Tamás delegáció vezetővel és Dömötör Csaba európai parlamenti képviselővel tárgyalt, majd a KDNP frakcióból Hölvényi Györggyel egyeztetett. A Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőivel, borvendég Zsuzsannával is találkozott dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Plénum közzétette a kampányprogram javaslatát, amellyel indulnának a magyar nemzeti tanácsi választásokon. A civil szervezet honlapján közzétett programjában 12 pontban szedték össze a témákat. A VMP célul tűzte ki, ahogy fogalmaznak, a magyar nemzeti tanács jogköreinek visszaszerzését és megtisztítását, valamint a jogállamiság, a létbiztonság és az európai jövő biztosítását. A tervek közé sorolják a korszerű oktatás megvalósítását, az esélyteremtést a fiatalok számára, a kultúra terén a szabadalkotást, az értékőrzést és a független intézményeket, a tájékoztatás témakörében, ahogy fogalmaznak, a független, objektív vajdasági magyar médiát, valamint a nyelvhasználat terén az egyenlő jogokat és az akadálymentes közigazgatást.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Nyár elő, illetve napisten havának 24. napja van. A mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újfent eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott, gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és hirtelen viszi el a táncoslábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Még akár közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábra fogjuk a figurát, és egy ideig átállunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Most viszont elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki kimondhatatlan örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rock zenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: Rock Idill
0: kukac.pannonrtv.com, tehát
1: Rock Idill,
0: vagyis Rock Idill két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül még egyszer el kell mondanom azt a különleges információt, hogy immáron nyárhó, azaz áldás havának első napján, este 10-től, a megváltozott műsorsémával és kicsit lazábra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádrez, hövölj a... A Rocky Dealben most következzék a jól megszokott történelemóra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1944-ben született Jeff Beck gitáros, aki a The Yardbirds zenekar tagja volt. 1947-ben jött a világra Mick Fleetwood, a Fleetwood Mac csapat dobosa. 1948-ban született meg Patrick Morez, a The Moody Blues és a Yes formációk billentyűse. 1949-ben látta meg a napvilágot John Ilsley, a Dire Straits együttes basszusgitárosa. 1967-ben született Richard Kruspe, a Rammstein csapat gitárosa. Szintén 1967-ben, szintén a mai napon jött a világra Jeff Sees, a The Black Crowes banda gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1978-ban született meg Erno Empu Vuorinen, a Nightwish zenekar gitárosa. Most a ma 77 éves John Ilsley és a Dire Straits együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

0: a tegnap klasszikusai.
1: Rock idő.
0: A ma leghallgatottabb dalai.
1: Rock idő.
0: A holnap reménységei.
1: Rock idő.

A Vojvod együttes július 14-én Budapesten az Analog Music Hallban koncertezik, míg július 30-án Belgrádban a Zappa Bárkában lépnek fel. Ebből az alkalomból hallgatjuk most meg, mint egy bemelegítőként, június 5-én kiadott Symphonic című albumukat teljes egészében, majd utána a King's X zenekar 2022. szeptember 2-án megjelent Three Sides of One nagylemezét, és természetesen ezt a kiadványt is elejétől a végéig hallgatjuk meg itt, a Rockidillben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából is. Ti pedig hallgassátok a Rocky Vél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

0: Ćao ljudi, slušate Rock i Dilu sa Skofije. Moje ime je Robert Telčar, da vas pozdravim i živio rock and roll.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Skofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Voivod zenekar június 5-én kiadott Symphonic című nagylemeze, amelyet mintegy bemelegítőként hallgattunk meg elejétől a végéig, mivel július 14-én Budapesten az Analog Music Hallban koncerteznek, míg július 30-án Belgrádban a Zappa Barkában lépnek fel. Most a King's X együttes 2022. szeptember 2-án megjelent Three Sides of One albuma jön, és persze ezt a kiadványt is teljes egészében hallgatjuk meg itt a Rocky Dealben.

Mulder, az UFO-k leszálltak Szabadkán. A Rocky Deal-be hallottam Scofield műsorában. Mulder, hol vagy? Segítened

most kezdődik. Pásztor Anna vagyok, az Anna de Barbizból, és itt állok Scoffival, aki megkért engem, hogy mondjak valami kedveset, és én azt szeretném mondani, hogy hallgassátok a Rocky Dealt, feltétlen Scoffival!

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva már holnap lesz. Vagy már az is van. És az azt jelenti, hogy végre, sajnos, nos ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Skofi rockzene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan immáron nyárhó, azaz áldás havának első napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és kicsit lazábra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Viszont továbbra is írtóra, sőt, irdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockitil.
0: Vagyis rockidil, két ellel, mint egy szó, kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skofit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a különleges információt, hogy immáron nyárhó, illetve áldás havának első napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és kicsit lazábra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven ádresz, hövölj a...
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: time,
1: love,
0: joy.
1: I need space.
0: Love, I need me.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még soha.